0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy DJ pedig folyamatosan bizonyítanak a bulikban, a zenékkel, itthon és külföldön egyaránt. Regál Lilit például az utóbbi napokban Majorkán ismét hatalmas bulikat csinált, és hát itt a zene is tőle. Az egyik legújabb igazi mai sláger a Hear Me Regál Lilitől. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Stage 1000-re pörög a kampuszon. Hát, azt gondolom, hogy megint nagyon oda tettük magunkat. Köszi mindenkinek, aki bulizott velünk, aki viszont most a kampuszon lemaradt rólunk. Lesz még a nyáron olyan buli, nem is kevés, ahol tudunk együtt bulizni, ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra és a legnagyobb bulikba ezen a nyáron is mi visszük el a hallgatóinkat. Közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek, most Cashmere és a Wine.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék, vagy hát mondhatom úgy is, hogy folytatódik a játék, hatalmasat ment ezen a héten a strandfesztiválos játékunk, páros belépőt lehetett nyerni, és a jó hír, jövő héten ezt folytatjuk, szóval továbbra is ott az esély, hogy páros belépőket nyerünk, tehát a strandfesztiválra. Közben viszont az újabb nagy kedvencet elindítottam, Tame Impala, Jenny-vel, az igazi mai sláger a Dracula, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal, én nagyon bírom. Na, Miles Smith Stargazing, ami zárta az órát, Bibi Rex a Faithless New Religion pedig, ami így csak következőt. Mert továbbra is megállás nélkül a legnagyobb kedvenceket hozzuk, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ray a folytatásban, akinek nem indult egyszerűen a karrierje, nem jól választott először kiadót, aki ugyanis folyamatosan blokkolta, nem akarta kiadni az első albumát, nem olyan promóciós kampányt csinált, ami igazán tetszett neki, hát az elején nem könnyű megtalálni a saját hangot, de a tehetség utat tör magának, és itt van erre a tökéletes bizonyíték, Ray! Az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél négy előtt járunk, én pedig arra gondoltam, hogy Taylor Swiftet hozom a fogyalásban, akinek újabb nagy mérföldkő a karrierében, hogy bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a legfiatalabb női tag. Az abszolút rekorder egyébként Stevie Wonder, akit a legfiatalabban választottak, vagy iktattak be ide, de a hölgyek között Taylor Swift az abszolút csúcstartó. Az igazi mai sláger az Opel Eye-t, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

még tart a Rádió Esztégy a kampuszon, de szépen lassan zárjuk a fesztivált, és hát folytatjuk, távolról sem zárjuk ezzel még a nyarat. Nagyon sok bulival készülünk, ahogy ezt ígértük. És adásban is, az igazi mai slágerek között jön a fesztivál hangulat, most Sam Felder Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, a következő órában pedig olyan nagy kedvencek, mint egy újdonság Metzger Vikitől, vagy éppen Jennifer Lopeztől, de hozom Alex Kenjit, sőt, Hypatont is.

0: ez a Be Mine, igazi változatosság, igazi mai slágerek megállás nélkül a következő órában is a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget, július utolsó éjszakáján egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni, minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett tel el a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan tel el. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, nem dumálok, csak hozom az igazi mai slágereket. Jön például nem sokára Loi és Tate McRae is. Ő viszont egy sűrűn a kamerával, Siri remixében. Ezzel folytatom.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni egy dalt az egyik Rádió 1 DJ-től, aki az utóbbi időben nagyon sok, nagyon jó felvételt készít. Ő DJ Metzger Viki, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai sláger az Éden itt a Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy DJ és énekes páros, Tiesto és Iva Max és a Dimoto. Ez szólt most, és a folytatásban egy nagy DJ és énekes páros. Sőt, egy igazi újdonság. Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó bulit, aki úton van, vezessen óvatosan. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig én hozom továbbra is, és hát július második felében járunk, de ezzel együtt nyugodtan mondhatjuk, hogy tombol a nyár, én pedig hozom a nyár egyik legnagyobb kedvencét most. Alex Kenji és a Bumble a rádió egyen.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Rekord született az idei felvételén, nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten. Újabb fontos fejlesztés a Kefagnál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiunknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: A Neumann János Egyetemre 1564 hallgatót vettek fel. Azoknak is van lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének. A nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a Keol. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebjék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak, itt számol be közösségi oldalán a Kefag. A Stop Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzésének, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vér vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perce járunk. Július 26-a van, az Anikók és az Annák egyébként a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágereket pedig hozom ebben az órában is. Nem sokára a rádió egy DJ, a DJ Metzger Viki jön. Nagy Bogi és Dash jó leszek újrának speciális remixével. Előtte viszont Cigala és a Riptide. Ezt is imádjuk. Ezzel folytatom most, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, vagyis már holnap újra játék Strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Ezen a héten is volt ilyen játék, és olyan népszerű volt, hogy rádobunk még egy hetet, szóval jövő héten is el lehet vinni a belépőket. A Major Lazer jön, az igazi mai slágeró, várj rá, amit már is indítok.

0: Július utolsó éjszakáján egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perseidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni, minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében, például a fővárosban a 3-as határhegy vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett tel el a radiánsa. A déli delta akvaridák meteorraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan del el. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hulló csillagot várhatunk óránként.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köszük pedig Taylor Swift a fogyadásban, aki a karrierjét részben modellként kezdte, mármint hogy sima ilyen divatmagazinokban is vállalt modellkedést. Néhány szintet lépett azóta. Az igazi mai sláger Taylor Swiftnek a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, szemléletformáló nap a kormányhivatalnál. Változik a behajtás a félegyházi temetőnél. Demeter Dia vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül, a feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a hírös.hu. Ökoszemléletformáló napot szerveztek a kormányhivatal dolgozói részére a napokban. A víz visszatartás és az alföld kiszáradása állt a középpontban. A rendezvényen a klímaváltozás lakókörnyezetre gyakorolt hatásairól, az alföld kiszáradásának okairól és a lehetséges megoldásokról is szó volt. A résztvevők több előadást is meghallgathattak. Szó volt többek között a Vizet a tájba programról, a természet megőrzésről, valamint a városi vízmegtartás lehetőségeiről is. Emellett Kecskemét klímavédő város politikáját is bemutatták, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Kecskeméten is bemutatkozik a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiállító terében lesz látható a tárlat augusztus 5-től. A megnyitót aznap délután tartják, a megjelenteket Ágoston Béla Tisza Alpár polgármestere és Szelecki István művészeti vezető köszönti majd. A kiállítás egész augusztus hónapban hétköznapokon munkaidőben lesz látogatható, részletek a Kamara közösségi oldalán. Változik a behajtás a felső temetőben Kiskun Félegyházán. Szeptember 1-től sorompós beléptetőrendszert vezetnek be, közölte az önkormányzat. A cél az, hogy csökkentsék az indokolatlan gépjárműforgalmat, biztosítsák a sírkert nyugalmát, és óvják a temető útjait és létesítményeit. A sorompós rendszer kizárólag a gépjárművel történő behajtást érinti, a gyalogos közlekedés továbbra is szabad és díjmentes. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét, 6 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, vasárnap van, remélem nagyon sokan most azért hallgatnak bennünket, mert még hazafele tartanak buliból, ha viszont valaki ilyen korán ébren, hát jó reggelt, nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma, a reggeli kávé, a reggelizés mellé is pörögnek az igazi mai slágerek, és most egy picit olyan hangulat, mint az Oroszlán Királyból, nekem a dal eleje mindig egy picit ilyen, de hogy jó értelemben, ott is a betétdalban van egy ilyen ho-ho-ho, nem éneklek, inkább mutatom, hogy mire gondolok. Kicsit olyan, nem? Na, jöjjön!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közé pedig Shawn Mendes, aki most nem koncertezik, pihen, nyaral, egy nyár van, nem indokolatlan, és Brazíliában, aminek hát az is egy apropója, hogy a párja egy brazil színésznő, sokan pletykálják, hogy lehet, hogy ez ilyen nagy családi látogatós bemutatás, ugye 2025-ben jöttek ki az év második felében az első pletykák, hogy együtt vannak is, hát lassan már oda jutunk, hogy ez egy éve. Szóval, Shawn Mendes Brazíliában, az igazi mai slágere pedig itt a rádió, ez a Treat You Better, amit indítok már is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Várják a jelöléseket a Hunyadi díjra, rezidensekkel a jövő egészségügyéért. Országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Demeter Dia vagyok. Augusztus 15-ig várják a jelöléseket a Hunyadi díjra. Hunyadi város azon lakóit ismerik el, akik önzetlen munkájukkal, közösségépítő tevékenységükkel és példamutató szerepvállalásukkal sokat tesznek a város részért. Pászti András önkormányzati képviselő arra kéri a városrész lakóit, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre, akit érdemesnek tartanak a kitüntetésre. A javaslatokat személyesen vagy elektronikusan várják. Az elismerés

0: Megyei intézményvezető kezdeményezésére szervezték meg most első alkalommal. Az eseményen elmondta, a várható reformok új lehetőségeket teremthetnek a kórház számára. Tovább erősödhet a Kecskeméti Centrum szerepe, fejlődhet a járóbetegellátás és az előjegyzési rendszer, és gyorsulhatnak az eszközbeszerzések is mások mellett. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
1: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
0: Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fagylalt nap, aminek tiszteletére ki is hozták a fagyi top listát az USA-ból. Messze a vanília fagyi a legnépszerűbb, a második egyébként a csoki, a harmadik helyen a dobogon a cookie dough, ami egy ilyen csoki darabos keksz darával dúsított vanília fagyi, de ott van még a brown is, a mogyoróvajas és a csoki darabos mána fagyi is, valamint az eppel és a cseresznye meg a kávé a top 10-ben. Aki elmerülne még ebben, a radio1.hu-n egy csomó érdekesség Amerika fagyi fogyasztási szokásairól is, az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb most a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sam Feldjön, és egy igazi fesztivál hangulatú kedvenc, és ha már fesztiválok, jövő héten is páros belépőket lehet tőlünk nyerni a Strand Fesztiválra. Na rá, hogy ez a rádió egy.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk, szerencsére most is a kampuszon, a hétvégén, az elmúlt néhány napban. Aki nem volt ott, az pörgesse át az Instát, Facebookot, TikTokot, mert egy csomó jó kontentet csináltunk, és na, hogy készülünk még nagy bulikkal a nyáron. És készülünk az igazi mai slágerekkel is már a következő órában is. Fitless, Bibi Rexa, New Religion. A hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
4: Kecskemét, Napsugár utca 2.
3: Veszelsz ki autóbontó.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
8: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
9: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
11: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Rekord született az idei felvételén, nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten. Újabb fontos fejlesztés a KEFAG-nál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: A Neumann János Egyetemre 1564 hallgatót vettek fel. Azoknak is van lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének. A nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a Keol. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebjék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak, itt számol be közösségi oldalán a KEFAG. A Stop Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzésének, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától Balázsék jönnek, addig viszont ilyen nagy kedvenceket válogatok egymás után. Pedig Swimt és a The Door itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyarázsban pedig az az énekesnő, aki most kapott egy Primetime Emmy jelölést, méghozzá a Wednesday című sorozatért, aminek az egyik betétdalát ő készítette. Igen, Lady Gaga, hogy megnyerje, az majd szeptember közepén derül ki. Ez viszont az igazi mai sláger tőle, Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, szemléletformáló nap a kormányhivatalnál. Változik a behajtás a félegyházi temetőnél. Demeter Díja vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül, a feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a hírös.hu. Ökoszemléletformáló napot szerveztek a kormányhivatal dolgozói részére a napokban. A vízvisszatartás és az alföld kiszáradása állt a középpontban. A rendezvényen a klímaváltozás lakókörnyezetre gyakorolt hatásairól, az alföld kiszáradásának okairól és a lehetséges megoldásokról is szó volt. A résztvevők több előadást is meghallgathattak. Szó volt többek között a Vizet a tájba programról, a természet megőrzésről, valamint a városi vízmegtartás lehetőségeiről is. Emellett Kecskemét klímavédő város politikáját is bemutatták, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Kecskeméten is bemutatkozik a 33. Tiszaalpári alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara kiállító terében lesz látható a tárlat augusztus 5-től. A megnyitót aznap délután tartják, a megjelenteket Ágoston Béla Tiszaalpár polgármestere és Szeletki István művészeti vezető köszönti majd. A kiállítás egész augusztus hónapban hétköznapokon munkaidőben lesz látogatható, részletek a kamara közösségi oldalán. Változik a behajtás a felső temetőben Kiskunfélegyházán. Szeptember 1-től sorompós beléptető rendszert vezetnek be, közölte az önkormányzat. A cél az, hogy csökkentsék az indokolatlan gépjárműforgalmat, biztosítsák a sírkert nyugalmát, és óvják a temető útjait és létesítményeit. A sorompós rendszer kizárólag a gépjárművel történő behajtást érinti, a gyalogos közlekedés továbbra is szabad és díjmentes. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és akik Horvátországban nyaraltak, vagy akár most indulnak, azoknak külön érdekes, hogy egy nagyon ritka vendég bukkant fel az Adrián, az északi részen egészen pontosan a horvátországi partszakasz keleti partjainál a szemtanúk a hétvégén egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát láttak. Nem sűrű, sőt kifejezetten ritka, de azért nem példanélküli, hogy megjelenjen a 243 kilós állat ezen a részen. Most állítólag 2 is. Nagyon vagány fotók készültek róla. És hát ha valaki látott valami szépet nyaralás közben, akár delfineket, és van róla fotó, jöhet Viberen 0620-311-111. Én pedig hozom az újabb nagy kedvencet közben a Sophie and the Giants-től és Purple Disco Machine-től, ez a Pearl

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: tengerparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
4: Kecskemét, Napsugár utca 2.
3: Veszelsz ki autóbontó.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Instagramon is.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
4: Várják a jelöléseket a Hunyadi díjra, rezidensekkel a jövő egészségügyéért. Országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Demeter Dia vagyok. Augusztus 15-ig várják a jelöléseket a Hunyadi díjra. Hunyadi város azon lakóit ismerik el, akik önzetlen munkájukkal, közösségépítő tevékenységükkel és példamutató szerepvállalásukkal sokat tesznek a város részért. Pászti András önkormányzati képviselő arra kéri a városrész lakóit, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre, akit érdemesnek tartanak a kitüntetésre. A javaslatokat személyesen vagy elektronikusan várják. Az elismerést ünnepélyes keretek között a 22. Hunyadi Városi Napok rendezvényén szeptember 18-án adják át, írja a híres.hu. Rezidensi értekezletet tartott a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, az esemény középpontjában a betegközpontú kommunikáció és az idén várható egészségügyi változások álltak. Az értekezleten szó esett többek között a call center fejlesztéséről, a kórházi kisokos programról, a gazdasági helyzetről és az új rezidensek érkezéséről is. A programot Óvári Csaba főigazgató, vármegyei intézményvezető kezdeményezésére szervezték meg most első alkalommal. Az eseményen elmondta, a várható reformok új lehetőségeket teremthetnek a kórház számára. Tovább erősödhet a Kecskeméti Centrum szerepe, fejlődhet a járóbetegellátás és az előjegyzési rendszer, és gyorsulhatnak az eszközbeszerzések is mások mellett. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
5: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
4: Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
7: Anna Júli Sülike!
6: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
7: Rákóczi Feri és
6: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
8: Reggeli műsor!
6: Balázsék Extra!
9: Tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közösséget egyébként?
10: Mert Madonna feneke?
9: Madonna feneke, ha még van neki, szanaszét ott botoxol. Tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kiejezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
11: Nem, hogy szétessen azért,
9: hogy összedrónokban. Hogy nézett ki a Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezébe nyomtak egy T-mobilos ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami.
0: Minden.
9: Várj, mi megmutatom videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnoki.
2: Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
0: Egy letunt kor mementói.
9: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint Robi Williams a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik az, hogy ő ezt észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra, vagy az órából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találja az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó, mindenki ezzel foglalkozik. Kiesik egy szikla...
0: Én szerintem ez egy popcorn darab.
9: Popcorn darab?
0: Hát nem lehet. Hát evett egy kis popcorn, és kiszállt a foga.
9: Szerinted kiesett a foga.
0: A híd?
9: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Egy szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
0: Hát de és tényleg.
9: Azt mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a szája hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad. Ott esik össze, figyelj. Itt egy TikToker
8: elemzi.
9: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
8: Can't get anywhere. Oh, no.
9: És kellemes, hogy a homlokára imádom Robit, a legkirályom csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda nyúl utána a fejéhez.
0: És mennyire cikke ott állsz mellett, és látod, hogy ott van a homlokán.
9: Ott van.
0: Oda nyúlsz, és leszeded.
2: És látod a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
9: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. És ugye aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik, de Robi is csinált egyébként erre egy válaszvideót, másnap vagy harmadnap, hogy csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele, és nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered, majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvén van két fehér mentolos cukorka.
0: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
9: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internet nép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, 4 gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú előtt. Hát, neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
0: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna, hogy...
9: Igen.
0: Ja.
9: Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be, szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredménnyel törődik, hanem az mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából?
0: De közben csúszott az arca rendesen?
9: Viszonylag.
0: Csorgott, vagy volt valami?
2: Összeszedett volt.
9: Már most a Jagger berágatja valahova, felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lából. Hát a csávóba komplett
0: vegyi anyag jár, csörgedezik az
9: komplett Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy bár ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriája zseniális. Aha. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
2: Olyan, mintha az egy fél fogra lenne. Komolyan, mintha egy letört fogdarab
9: lenne. És a kommentek zseniális. A kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
2: Hát, na most, igen, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, igen, a marketingesek.
0: Mekkora?
2: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek?
9: Igen, nagyon lehetne menni vele.
2: Valami mentolos fehér cukorkának.
9: Igen, ő pont kettő ilyen kerek is cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve Robi azt mondom, hogy na és... Ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Hellivel, az összes szupermodellt levartam, rockstar vagyok, igen, na most akkor ez történt. Egy VB döntőn, nem tudom, a búdiba, igen. Egy liter véréből Paks egy évig elmenne. Maradóna lájkolta volna, igen.
0: Mondjuk az
9: valaki szóljon, mert neki az algopirit le kell nyelni, nem az órába dugni.
0: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogy főleg veled.
9: Eszem is. Leköpdösöm a mikrofon?
0: Igen. Hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz.
9: Ja, simán.
0: Beszélsz, akkor így az adás.
9: Én nagyon köpködök mindent. Monitort, mikrofont, igen, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a szából, vagy az orromból.
0: Hát vagy csak nem
9: látod. Igen, nem, de ez így kevés, szóval, igen. De tényleg nem lehet, hogy a Tídenivel találkozom.
2: Volt te egy maszkos, kis csere.
9: Te maszkos, te biztos tudsz valami.
2: Gyere, mi van nálad?
9: Ma kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
2: Nem, egy fél kiló paradicsom.
9: Elmondom neked, sajnos a sztori kedvét csia magot ettem. Ennyi.
0: De az a fogad mellé van beragadva, majd szólok, hogy mikor...
9: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
0: De nem, az ott biztos helyen van, az nem fog kijönni.
9: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
0: Nekem egyszer így a kóla.
9: Imádom az internetet.
0: A kóla jött ki az orromban. Már nem az a kóla,
2: hanem... Na, Juliska,
9: őszinte vagy Juliska.
0: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orromból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
9: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
2: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi? Igen.
9: Megállítok ebben a pillanatban, Curtis kilépett a csoportból. Itt egy állatok, köszönjük szépen.
0: Flektor
9: volt az Árpától állítok, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolországot a verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köptette le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
0: És a díját adott Trumppal, láttátok?
9: Hogy nem beszéltünk is róla. Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni onnan. Tehát, hogy ő nem...
0: Neki ott helye volt.
9: És ezt ugye ezt megbeszéltük, nem persze másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinenses kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
0: Hát de mi most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
9: Hát ő amerikai elnök. Ő a Trump. Tehát most szerénye levonulni, azt megcsinálta a Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg
2: na most átadják. Tényleg melyik a rosszabb? Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez, nem?
0: Ez utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
2: Sokkal.
9: Igen, igen.
2: Na, itt van a videó.
9: Itt van a videó, igen, hogy... Fallen out of Robbie's nose, which prevented over 20 years of sobriety for Robbie. But it's okay because I had several more. És itt a bocsát kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye kettő darab mentolos cukorkát mutat ő meg végén.
0: Kicsit másnaposan.
9: Kicsit másnaposan.
0: Eléggé meg
9: négy méteres baldahínos ágyba sejem ágyneművel, érted, két halott kengurúval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
0: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
9: Igen, ez olyan, mint a Big Jay azt mondaná, hogy három nővel voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
2: a
9: 83 éves Madonna, aki 50 évesen van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
0: Nekem
9: ahhoz
0: Madonna
9: képest a Robi...
0: annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
9: Olyan volt, mint két sztrókos idős bácsi, pocakkal.
0: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaállítottak. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá. Hogy
9: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk, azt mondták, hogy álljatok itt pufint, jó, ez menni fog.
0: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
9: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezük, semmit nem csináltak. Álltak ott, mint két biodíszlet. Az valahogy nagyon furi volt.
0: Viszont Shakira volt.
2: Ne hülyéskedj.
9: Shakira jól nézett ki.
0: Hát de a Shakira, nem, a Shakira hát volt. Úgy értem, hogy nem az Al Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy Al Shakira lépett föl, de ez igen, a Shakira, az nem, ez most az igazi Shakira volt.
9: Egyébként jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
0: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
9: Jó volt, igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
2: Na jó, van egy ikon.
9: Jó, Madonnának is volt fénykora, tehát 50 éve.
0: De Madonna egy ikon is, még az, hát mert hány éves? Lassan 70.
9: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedi.
0: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
9: Nem, lehet, nem, nem, ezt nem. Elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. De ne, tehát ne úgy szeresd Madonnát, hogy egy halftime show-ba látják, hanem úgy szeresd, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dúlás van nálatok éppen. Tehát, és akkor nézd meg Madonnát úgy,
0: fészket építik.
9: Kakifészket. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy néz ki. Nem így.
0: És én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a
9: de vitalitása. De mit lát a melegítőbe? Egy idős néni bejött, playbacken vitték egy kocsit.
0: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt a combja, a lába, azért az ott nagyon patikálás.
9: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő két darab kompressziós sárcsa volt, meg volt fűzve, három fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
2: Biztessége öregszik, erre gondolsz.
9: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette, és óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltörül, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
0: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblin képekről fog istázni.
9: Igen.
0: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
9: Igen.
0: Ez még ilyen.
9: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionokban, és 52 lett a Robi is.
2: És még mindig ugrál egyébként.
9: Egyébként
2: és még mindig csinálja a koncerteket.
9: Igen.
10: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Rekord született az idei felvételén, nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten. Újabb fontos fejlesztés a KEFAG-nál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiunknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: A Neumann János Egyetemre 1564 hallgatót vettek fel. Azoknak is van lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének. A nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a KEOL. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebjék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak itt, számol be

0: Napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
3: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi.
4: A repülőgépes.
3: A Ryanair-es gépes? Igen, megvan igen. Ez a történet? Hogy ugye...
4: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
3: Igen. És hogy arról is beszélgettünk, hogy mi ennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak,
4: és interjút mondott, adott. És hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
3: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
5: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
3: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
4: 20 eurós szendvics kupon a következő.
5: Ezt akarnak kérdezni, hogy néhány utat legyen ebben. Szigorúan ablak mellé.
3: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondta, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként, és a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre, ahogy őt visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
5: Hát ez azért... nem csodálom.
3: Igen.
5: Ez olyan, hogyha... Tehát óriási vákum van, nem? Tehát valaki a szülőcsatornából...
3: És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetben azt mondják, az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszik, megkérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Ugye kim volt neki a feje, a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt mondja, a fejem és a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjára, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
4: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
3: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás, ez meddig marad? Ez lehet
5: nagyon
3: évekig,
5: friss,
3: lehet,
5: Feri,
3: igen.
5: Hát, nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradjon, vagy nem maradjon, hát ez most ad
3: meg hetet. Lehet, hogy évekig álmodsz hogy... vele, lehet, hogy az egész életedbe visszajön.
4: És akkor mit mondasz a Ryanair úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
5: Hogy pénzt kérek,
4: pénz,
5: uram.
4: Pénz legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
3: Hát ez is egy jó kérdés, igen, a per, mert hogy évek vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hívnak, kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetet.
5: Mit írtál alá, amikor megvettél a jegyet, tudod, mert az a sok pici apró betű.
3: Amit el sem olvasol.
4: Hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
5: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye ez nem kell, hogy teljes mértékben meghatároz az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyian feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
3: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon. Tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
4: Na.
3: Hát mondjuk azért az rendben van.
4: Igen.
5: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
3: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ülsz az ablaknál.
4: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
3: Igen, és elállod a kijáratot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
5: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
3: De fogjuk a lábadat.
5: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
3: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek, gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas,

0: aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot, az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
1: Micsoda?
2: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
0: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
1: de
0: tudom.
1: De bőrönd.
0: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. A Feri, Feri!
2: Az pont illik bele.
0: Van, nézzük meg, az oda passzol a kiát.
1: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
0: Ez egy jó kérdés, igen.
1: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor az mit jelent pontosan?
0: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra,
2: Szükség van rá!
0: Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
1: De egy ilyen algaelvű hal, tudod, az üvegre szakadni.
0: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
2: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
0: Hát, na, kérdés, hogy mennyire ott jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az Albán pasi tökös volt, hát, azt mondják, hogy tökös volt. Ugye Albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
2: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna Púrhab meg szigetelő szalag, és megoldja.
0: Vidén egy Púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. Amúgy. A pacák azért nem halt meg.
1: Na, be volt.
0: Egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomást. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad. De azért úgy most ezek után, nem?
1: Mi gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n. Soha nem jönnek rá, mi történt vele.
0: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondja, kirántott! És gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el.
1: Nem, akkor félmesszerűen
0: zuhanok le a
1: gépécéből. Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcukra.
0: Van egy ilyen. Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi selfie, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szervén, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
2: Mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
0: Csak egy fotót akarok.
1: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag ez a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajz filmes hozzáállás?
0: Szerintem csak behorpad. És így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed. Tehát, hogy nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
1: Igen.
0: Abban van méltóság. De a budi ne szívjon
2: zuhasz ki. Zuhasz és azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
0: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra belőle, eszedbe jut. Tehát nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedbe.
2: Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
1: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
0: Igen, holnap mész Münchenbe?
1: Megyek Münchenbe.
0: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
1: Évent egyszer felülök repülőre.
0: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy vélem elkóstoljon egy jó kis német sört.
1: Hát, ha meg a császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
0: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
2: Hát egy divat fővárosa
0: érte. Divat melegváros, Milánó, hagyjad már New York, Helyette, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
1: Híres német divat, ezt szereti.
0: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést ő nagyon
1: az
0: szereti.
1: Az van, hogy egy ilyen bajon rövidnadrágot ezt a kantárosat szeretnék
0: megjönni. Kort,
2: meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadás sapkát.
1: És ha az meg lesz, akkor jött a második gyerek. Megvan.
0: Igen.
1: Ennek senki sem tud, ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolog a világon.
0: Igen.
1: Abban van valami szűzies, van valami új.
0: Mi lehet azzal a nővel szerintetek pszichésen, aki...
1: Nyitott vagyok, igen.
0: Igen, aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van. A szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. Januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen a decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
1: Szerintem semmiben nem fér el a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
0: Igen? Ekkora baj?
1: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az alsz, és azt látom, hogy ez így oké. Ez ne, van.
2: Igen, hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden ünnep ünneplés. Igen. Így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
0: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
1: Csak iriket,
0: na,
1: Balázs.
0: Tessék?
1: Csak iriket.
0: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
1: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
0: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék, Feri. Mit? Hogyan?
2: Tedd be, légy szíves, Last Christmas című, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
1: De ennek van ilyen nyári verziója is.
0: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
2: Ezt
0: ilyen...
2: egy nagy költözéssel.
0: Ugye?
2: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá, hogy a karácsony az 24-én
0: hát, hideg
2: szép.
0: Van, december igen, van, igen.
2: Igen, tehát sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells, jingle bells.
1: Driving home for Christmas.
0: Igen, na, Christmas
2: számot. Meg ráadásul le is húz.
0: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretethiányosak, vagy mi a bajuk? Nem gondolnám.
1: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
0: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
1: de
0: az újságírók.
1: A karácsony nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre
0: olyan
1: az
0: olyan
1: a
0: cuki
1: szeretetre.
0: Vagy, de olyan kis naívan fogad ezt fel. Tehát nem figyelem, nem egy ilyen figyelem felkeltés, hogy fog, én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
1: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magáról a saját oldalára igen. egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben, és meg tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
0: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
1: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész a szükséget, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
2: De akkor baj van.
1: De mi a baj?
2: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ezt kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
1: De most ez miben más, mint a DJ Otik?
2: Hogy az nincs karácsonyig.
0: Azért bocsánat, egy bolond nő, augusztus csak karácsony. Hát most nézd meg. Hát
1: csak igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-le költözne.
0: Parokában.
1: Igen.
0: Hát, érted, tehát nézd meg őt.
1: De mi a baj?
0: Hát minden.
1: Hát azért most, mert karácsony felőtt ül egy pulóverben?
0: Az arca, ahogy elnézést kérően szeretethiányosan boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
1: Meg van, ha tudod, mert karácsony van.
0: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
1: Én oké vagyok a flúgosokat.
0: Nekem ebben mindig van valami ilyen fura érzetem, hogy miért...
1: Felvállalja?
2: Kiabálásnak
0: miért akarod,
2: érzed,
0: hogy rád koncentrálja júliusban, hogy neked most van a karácsony?
2: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
1: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
0: Csadom. Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
1: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri, és az ő szokásairól. Igen, szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
2: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
1: Igen,
2: nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
1: Igen, úgy, az nagyon plusz, egész éves húsvét.
2: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott galácsot.
0: Nem dolgoznék.
2: Hú, megint sonka.
0: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
2: Balázs, tudod, mit hoztam ma? Főtt tojást, meg sonkát.
1: Én olyan boldog lennék. Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
2: Aha, persze, gyuszi jelmez.
0: És egész évben tolnád.
2: Répa, répa, répa.
1: Én ezt imádnám.
0: Na igen, és egész évben ezt tolnád. Nem ez tudom, van. Furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
1: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
0: Nem.
2: Na hát itt a... van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
1: Tessék, jaj, de tudod, hogy csak megijájoztam.
2: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
1: Tessék, igen. Annyi, elküldtem egy harisnyatartós félpucér nőt egy karácsonyi
2: felül. De mindig
1: felül.
2: Ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod? Igen, hát, igen. Na, ez karácsonyi tessék. Tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
0: mit gondolsz, Anna, ilyen diszkréten sérültekről?
3: Hát, nem is diszkréten, Balázs. Hát, szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
0: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
3: Ne, nagyon fárasztó. Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom. Igen.

0: Time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
9: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások.
10: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
9: Második Kecskeméti Summerfest.
10: Jegyek oneticket.hu.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
12: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Alfa!

0: Komper Rádió egy Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, szemléletformáló nap a kormányhivatalnál. Változik a behajtás a félegyházi temetőnél. Demeter Dia vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül, a feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a hírös.hu. Ökoszemléletformáló napot szerveztek a kormányhivatal dolgozói részére a napokban. A vízvisszatartás és az alföld kiszáradása állt a középpontban. A rendezvényen a klímaváltozás lakókörnyezetre gyakorolt hatásairól, az alföld kiszáradásának okairól és a lehetséges megoldásokról is szó volt. A résztvevők több előadást is meghallgathattak. Szó volt többek között a Vizet a tájba programról, a természet megőrzésről, valamint a városi vízmegtartás lehetőségeiről is. Emellett Kecskemét klímavédő várospolitikáját is bemutatták, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Kecskeméten is bemutatkozik a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiállítóterében lesz látható a tárlat augusztus 5-től. A megnyitót aznap délután tartják, a megjelenteket Ágoston Béla Tisza Alpár polgármestere és Szelecki István művészeti vezető köszönti majd. A kiállítás egész augusztus hónapban hétköznapokon munkaidőben lesz látogatható, részletek a Kamara közösségi oldalán. Változik a behajtása a felső temetőben Kiskunfélegyházán. Szeptember 1-től sorompós beléptető rendszert vezetnek be, közölte az önkormányzat. A cél az, hogy csökkentsék az indokolatlan gépjárműforgalmat, biztosítsák a sírkert nyugalmát és óvják a temető útjait és létesítményeit. A sorompós rendszer kizárólag a gépjárművel történő behajtást érinti, a gyalogos közlekedés továbbra is szabad és díjmentes. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Figyelj, Barbara ír, ugye? 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok. Imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
4: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
3: Bizony, ez a szezon.
4: Ez mindenkinek. A fiú kap egy éretnőt, az éretnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
3: Egy kollagéndús.
4: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelő tömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem ár. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógoraim ikrek 7 évesek, no ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre, ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondta, hogy belefér. Könnyen
3: meg magyarázni.
4: Na, mi az oka?
3: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
4: Igen.
3: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
4: Hát várjál.
5: Ezt most próbálom őszel, gazdag meg gazdagszik?
3: Az, nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt még lehet, hogy
5: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
3: Nem csak azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen. De hogy ezek eddig teljes, tehát ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszembe mindig egy nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban. Nagy
4: szerintem, igen, de hogy ez lehet, hogy egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
5: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
4: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik, azt egy kicsit...
3: 5-13.
5: Az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
3: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
4: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjel, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel, az...
5: Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
4: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
5: Nem... Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
4: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
5: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt?
4: Nem.
5: Hogy hívják, hozománygadásnak?
4: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szélít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom. Az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
3: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatalabb barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek fiatalabb barátja van.
4: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
3: Igen, mert abban
4: benne van az, 30-al fiatalabb.
3: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
5: pont ezt
3: mondom, hogy olyan érdekes lesz, hogy ezt gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen a sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura érzés, de én is ezt gondolom.
4: Igen, igen. Persze, a 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
3: Igen, ezek az 50.000 forintok alacsonyan repülnek, látszok.
4: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
3: Igen.
4: És ez egy win-win helyzet, nem?
3: Igen. Igen. Ez eljött, tudok menni.
4: Igen. A jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal. Ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatalabb pasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
5: nem biztos.
4: Simán.
3: Ez is a személyes higiénia hiánya. Ez szokott ide vezetni.
4: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Nem tud máshogy választani.
3: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
4: Vagyis?
3: Így próbálják meg, hát így frissen tartani a genetikai állományunkat.
4: A nők.
3: Meg a férfiak is.
4: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
3: Meg annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajlasrác, aki még csak így jön,
4: aki megy a világban. Aki él, szexel, tele van tesztoszteron. Áronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
5: Jó, de mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
3: nem csak bulit, ezek a srácok nem buliznak úgy, mint ti bulisztatok. Nem, teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
5: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
4: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, mint egy 20 éves, kicsit kamasz, kicsit felnőtt, ezek kicsit semmi nem tetszik neki.
5: Kvártét.
4: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
3: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye, ez az ilyen... hogy is mondják, ez a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek mennek. Tehát, hogy ha belegondolsz, hogy a 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéletükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint amikor otthon várnak egy meleg pitével, egy bolyhos takaróval.
5: Egy kis csipetropiletével.
3: Igen. Szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon. Tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytáj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
4: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexen nőnek 30 évesen, még te is nagyon megfelelsz az ágyban, az, hogy jó vagyok, nem vagyok jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide, a kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, jó, új, akarom, ja, ne lépjük, most hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő. Nincs idő arra, hogy eljátszunk, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
3: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
4: Igen.
3: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak, aki
4: így van, ez az ágy is, igen.
3: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja a szexre való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
5: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
3: először
5: van szükség.
3: Először porszívózol, utána összebújom. Igen.
4: Tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam. Vajon milyen bojlerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, ez a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is le kéne cserélni. Igen. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
3: De hogy hajtott rád?
4: Egyrészt hajtott rád, kettő. Összetojtad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
3: Annyira szerettem azt, amikor van egy ismerős, most nem mondok nevet.
4: Igen.
3: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált, most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és be, hát hiszen ő
5: házas volt.
3: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy van ez? És mondta, de mondd már el, hogy pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolygott, még házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyog
4: rá. Bejövök neki, persze, igen, elmarad a házasságban. Rámosolygott, nem, egy szőlőszem van.
5: Lehetne valami.
4: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökér. Mosolyog rám.
3: Felfoghatatlan.
4: És nem jött rá senki.
3: Nem, és elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudod, valaki oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor, jó, hát ezt jól lekaptam volna, és nem
4: mondom. Ja, és annak vette jelen
3: minden. Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
4: Na, itt van Ilona Vá várjál, 49 és 33 a pasi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
6: Sziasztok, hello, jó reggel.
4: Csak egy röviden, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elvártál hát, gyerek, igen. Minden?
6: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
5: Hát így, hogy egész összejárogat.
4: És beesett egy fiatal ropogós 33-as.
6: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó, legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
4: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
6: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
4: Na és milyen jó, amiket már... mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
6: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó, kurva jó.
4: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük, a Ferinek volt egy kérdés, hogy mi a másik hogy oldal, a másik mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
6: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
5: Már amit te adtál neki?
4: Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
6: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves, persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
4: És akkor 11 éve tulajdonképpen tök jól működik?
6: Így van, így van, így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felőlem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És akkor mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
4: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
3: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
6: Így és... van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
3: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, én talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevele.
4: Igen, sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
6: Nagyon ciao. Szépen köszönjük, sziasztok!
5: Hello.
4: Ciao, hello. Ez lehet egyébként, igen. Érdekes. Érdekes, tudod, igen. Idősebb nő, fiatalabb férfi.
5: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
3: A tanáriban.
5: Igen?
4: Ott voltak fej.
5: Ott csak nem vettük észre.
4: Mi voltunk vakon.
3: Kocsi szaktanári!
5: Az, be is írták!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 想独立一千里。
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Várják a jelöléseket a Hunyadi díjra, rezidensekkel a jövő egészségügyéért. Országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Demeter Dia vagyok. Augusztus 15-ig várják a jelöléseket a Hunyadi díjra. Hunyadi város azon lakóit ismerik el, akik önzetlen munkájukkal, közösségépítő tevékenységükkel és példamutató szerepvállalásukkal sokat tesznek a város részért. Pászti András önkormányzati képviselő arra kéri a városrész lakóit, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre, akit érdemesnek tartanak a kitüntetésre. A javaslatokat személyesen vagy elektronikusan várják. Az elismerést ünnepélyes keretek között a 22. Hunyadi Városi Napok rendezvényén szeptember 18-án adják át, írja a híres.hu. Rezidensi értekezletet tartott a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, az esemény középpontjában a betegközpontú kommunikáció és az idén várható egészségügyi változások álltak. Az értekezleten szó esett többek között a call center fejlesztéséről, a kórházi kisokos programról, a gazdasági helyzetről és az új rezidensek érkezéséről is. A programot Óvári Csaba főigazgató, vármegyei intézményvezető kezdeményezésére szervezték meg most első alkalommal. Az eseményen elmondta, a várható reformok új lehetőségeket teremthetnek a kórház számára. Tovább erősödhet a Kecskeméti Centrum szerepe, fejlődhet a járóbetegellátás és az előjegyzési rendszer, és gyorsulhatnak az eszközbeszerzések is mások mellett. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
3: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve.

0: Alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
3: Ívjuk a Szújót. Hello Zoli, jó reggel. Gyerekek,
4: jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
3: Csáó, örülünk.
4: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpalották, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És ez most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
3: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi,
4: igen, mint mi, nem? Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futamma, 41. Magyar Nagydíj. Tehát 1986.
3: Az érdekes, hogy igen, sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött ment, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
4: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
3: Igen.
4: Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
3: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még megkaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűje volt az a 86.
4: Az a 86, most csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
3: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagyok péntektől szaporodnak.
4: Még nem. Ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
5: De neki mit kell?
6: Gyönyörű. Nem Bella volt amúgy, ezt
5: a döntő. Fiú, akkor legyen Béla.
3: Béla lett a fia, tényleg?
4: Nézd, de Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét Bélának. Ez milyen sztori?
3: Ez nagyon durva, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla. Megtetszett ez a Béla, és az ott a Bélának hívják a fiát.
4: És akkor volt még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vizsla kutyája volt, és itt a Magyar Nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vizsláját, a magyar vizsláját. Német.
5: Milyen rohadékok vagytok.
3: És ez a Mailänder még mindig vezet? Mert ez
4: ne is mond, figyelj.
3: Hogyan?
5: Ez 30 éve ott van a csába.
3: De kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
4: Nem, ő nyomja hosszú volt. Igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntem neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetben azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra! Hey, what is it? How are you? Good to see you. No worries, enjoy, have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársokat.
3: Csokoládét raksz szobákba?
4: Képzeld el, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
3: Azt a minden
5: esetben. Nincsen neki. Egy embered, ez tényleg neked kell végig
3: ott
5: hordani.
3: Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládot.
4: Szerencsére csak a recepció.

0: mi kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autósport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami nyűgjük van, akkor engem hívnak.
1: Térjük a lényegre, milyen csokoládé? Mehet.
2: És maradt
3: csokoládé, gömbölycsokoládé, tejcsokoládé.
0: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhome-ját, nagyon szép, csillogó, villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
3: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ez utálják ők is, nem?
0: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő 2 évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori. És éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a sztori a Forma 1-ben.
3: Beleszól a számítógép.
0: Úgy, hogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
3: De miért csinálják? Mi a policiuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés bátraktak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
0: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesedett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillackkel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
2: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
0: Két év múlva.
3: És akkor jön vissza a V8 is?
0: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére. Szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni. Ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Okay, mondtam, hogy Antonelli vezet?
3: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
1: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
0: Ő a Mercedes-nél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén, egyszer profilból? Legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem, és szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 utamból 6-ot már megnyert, legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring se számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
2: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
3: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
2: Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
0: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban, és én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrarinak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren motorhome mellett.
3: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
0: Az jót tesz, persze, hát az mindig jót tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
3: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt, közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve,
0: nem? Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
3: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
0: hát ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
3: Néha villanok azért.
0: Nagyon érzed.
1: Kiküldte?
2: Kiírta neki a kérdést?
0: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval, hogy Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyére, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Meilenberre hasonló.
3: Öregem, nem vélem, nagyon szeretjük.
0: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltennie saját magának.
3: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon nem tudom, hogy igaz, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonali törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
0: Ugye én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotóján mindenképpen rajta
3: az mi
0: az
3: volt? Ezt láttad, és nem tudták elrángatni onnan.
0: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
3: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most meg megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják ezt, meg, hogy arrébb kell menni.
0: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
3: Igen, de végig is röhögött. Föladta a tapsot, és egy intetésre jó, akkor legyél rajta a fotó, röhögött egyet.
0: Jól kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
3: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
2: Elengedtem
0: el. Megőrült.
3: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
0: figyelj, még megnézni. Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
2: Balázs. Mindenen sírsz, Zoli.
0: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
3: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
0: Elhatárolódom.
3: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, hogy a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
0: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tisztelet, egy Joko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
3: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
0: igen,
3: két hétig nem vagyunk.
0: Igen, pihenés.
3: Nyaralját, pihenjél.
0: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
1: Zoli,
0: nagyon köszönöm,
1: neked
0: hogy
1: a hallgatók. Annyit szeretném mondani, hogy tűrtőztesd magad!
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civi

0: A Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
5: Kecskemét, Napsugár utca 2.
7: Veszelsz ki autóbontó.
8: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
9: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 14-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

Légy résen! El nem ulaszd a zenét, mely a páros belépőt jelentheti a nyár legmenőbb nyári fesztiváljára. Nyerő nyár!

kinyújtod a lábad a takaró alól, ránézel az órára, és rájössz, hogy még mindig nem kell sehova rohanni. Na, ez a vasárnap délelőtt igazi luxusa. Van egy ókori római mondás, ami így szól. A vasárnapi csendben hallani a legtisztábban, hogy mire van igazán szüksége a léleknek. Úgyhogy, ha ma csak a kedvenc fotelotokig juttok el egy bögreteával, az már tökéletes napindításnak számít. Július 26-a Anna és Anikó napja van, ölejétek meg őket helyettünk is. És ha már ünnep, ma 83 gyertyát fúj el a Rolling Stones örökmozgó szupersztárja Mick Jagger és az akciófilmek kőkemény pofonosztója Jason Statham is ma ünnepel. Nagyon boldog születésnapot kívánunk nekik és minden mai ünnepeltnek. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntöm a lazító Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot és a világ bármely pontjáról a neten velünk tartókat. 10 óra múlt 8 perccel és ezen a vasárnapon is megpörgetjük a nyereményeket. Minden órában egy páros belépőt nyerhettek a Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára, ahol Curtis és a Kowalski meg a Vega szántják fel a színpadot. A feladat egyszerű, keressétek az óraslágerét, és ha megvan a dal, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Az óra vége előtt egy szerencsés hallgatót visszahívunk, tőle a dal előadójának nevét és a felvétel címét fogjuk kérdezni. Mindezen túl hamarosan érkeznek a netpercek, amelyben arról lesz szó, hogy a telefonunk már nem csak a lépéseinket számolja meg a vasárnapi túrán, de még a kullancsot is kiszúrja helyettünk. Na jó, nem csíp vissza, de ha bekapcsolsz egy funkciót, de erről majd egy kicsivel később. Induljon a vasárnap a kedvenc igazi mai slágeretekkel. Következik Fast Boy és a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 múlt 4 perccel. A délelőtti kávé mellé érkeznek a netpercek. Ha a hétvégén kint voltatok a természetben, a kerti fűben vagy a vízparton, mutatok egy elképesztő trükköt, amivel a saját okostelefonotokból csinálhattok szuperintelligens kullancs detektort. Egy-egy erdei séta vagy kerti sütögetés után lezuhanyozunk, átnézzük magunkat, meg a kutyát, aztán megnyugszunk, hogy tiszták vagyunk. Csak hogy a fiatal kullancsok, az úgynevezett nymfák, alig akkorák, mint egy mágszem, szabad szemmel, sűrűbb szőrben, megtalálni őket szinte lehetetlen. De itt jön képbe a telefonunk kevéssé ismert kis trükkje. Nem kell hozzá külön méregdrága kütyű, csak a kamerás kisegítő lehetőségek. A mobil nagyítóját összekötjük a színkontraszt, vagy az invertált, megcserélt színek funkcióval. Ha ezzel pásztázzuk át a bőrt vagy a szőrt, a megváltozott színek miatt a rejtőzködő apró sötét pontok szinte kiragyognak a kijelzőn. Nem helyettesíti a gondos ellenőrzést, de az optikai segítséggel még a legkisebb élősködőt is azonnal kiszúrhatjuk, akár a házi kedvenceinken is. A hasznos mobilos tippek után pedig ne feledjétek, jöhetnek már is a nyerni szeretnék üzenetek. Következik az óraslágere, a nyeremény pedig a mai napon, minden órában egy páros Summerfest belépő. Jegyezzétek meg a most következő előadó nevét és a felvétel címét, és amíg az üzeneteket bepötyögitek, hozom majd a legfrissebb meteorológiai előrejelzést.
2: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély új hétvégi játékunk nyereményére. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!
3: Maradj!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, pontosan 10:30 van. Ha ma strandra vagy kerti grillezésre készültök, jó hírem van. De azért a szemeteket érdemes lesz az égen tartani. Ma visszatér az igazi kánikula, a hőmérséklet átlépi a 30 fokos lélektani határt. Kora délután már 33 fokot mérhetünk, bőséges napsütésre számíthatunk, úgyhogy a fényvédőt ne felejtsétek el. Ugyanakkor délutánra már erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet, és késő délután, illetve kora este egy-egy hűsítés, zápor vagy zivatar sem kizárt. A déli délnyugati szél élénk, néhol kifejezetten erős lesz, ami egy kicsit enyhíti a hőséget. Hétfőn megérkezik a fordulat, az északnyugatira forduló szél már sokfelé erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. Kezdetben főként tőlünk keletre, délután már csak elvétve alakulhat ki csapadék, a csúcshőmérséklet pedig visszaszelidül 29 fok köré. Kedden viszont megérkezik a megnyugvás, kellemes, napos, gomolyfelhős nyári időnk lesz, számottevő csapadék nélkül. A hőmérséklet 32 fok körül alakul. A folytatásban nem sokára jönnek a sporthírek, és már indul is Rihanna igazi mai slágere. Következik az Only Girl.

5 perc múlva 3:41. Rákanyarodunk a legfrissebb sporthírekre. Focis rajt, Forma 1-es izgalmak és a kecskeméti kézilabdatorna utolsó felvonása az étlapon. Sajnos vereséggel kezdte meg az NB2-es szezont a KTE. Timár Krisztián együttese Ajkán szenvedett 3-1-es vereséget. A forduló többi meccsén a Diós Győr 3-2-re nyert az újonc Nagy Kanizsa vendégeként. A Videoton 4-0-ra felülmúlta a Kozlár Mislenyt, míg a Tisza Kécske odahaza 1-1-es döntetlent játszott a Szegeddel. Mindeközben az NB1-ben az újonc Honvéd egy értékes ponttal indított. A kispestiek a Kisvárda otthonában értek el 1-1-es döntetlent. Ma délután felrobbannak a motorok a Hungaroringen. Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es magyar nagydíj időmérőjén. A második helyen eredetileg Lewis Hamilton végzett, de egy feltartás miatt 3 rajthelyes büntetést kapott. Így a második kockából végül Charles Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri vághat neki a futamnak. A magyar nagydíj ma délután 3 órakor rajtol. És végül egy hazai eredmény. A második helyen zárta a Kecskeméten rendezett felkészülési tornát a magyar ifjúsági kézilabda válogatott. Gulyás István fiai a tegnapi döntőben 32-24-re kikaptak Szlovéniától a Messi István sportcsarnokban, míg a bronzérmet Egyiptom szerezte meg Szlovákia ellen. A sportizgalmak után pedig nem sokára jön a vasárnapi aszfalt jelentés, és a folytatásban már is itt egy vadonatúj kedvencünk, Alex Kenji és a Bambole.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: 10 perc múlva 11 óra, tegyünk egy kört a megye útjain, lássuk, hol zajlanak munkálatok a vasárnapi forgalomban. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében több szakaszon is dolgoznak. A 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópont átépítése miatt csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható. A többi ág zárva van. Szintén az M5-ösön, a főváros felé a 97-es és a 84-es kilométer között este 6 óráig a belső sávot szakaszosan lezárják az elválasztó sávban végzett munkák miatt. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon, valamint az M5-ös csomópontjánál kanyarodó sáv lezárások lassítják a haladást. És egy autós érdekesség, amíg a piros lámpánál várakoztok. Tudtátok, hogy a sötétben világító útburkolati prizmákat, a macska szemeket 1933-ban egy angol feltaláló találta ki, miután egy ködös éjszakán az autója fényszórója egy út szélén ülő macska szembogaráról verődött vissza. Ez a pici villanás mentette meg az életét a szakadéktól. Vezessetek ti is óvatosan, nem sokára jön az órazárójáték, a folytatásban pedig itt van Dua Lipa, aki valószínűleg áttáncolta az éjszakát. Következik a Dance the Night.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Klaudia!
0: Szia, szia, szia!
1: Megtaláltad az óra slágerét. Kíváncsian hallgatom, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe.
0: Rúzsa Magdi volt, és a Rosszány.
1: Hogy tetszett a dal?
0: Én szerettem, Rúzsa Magdit is alapból is szerettem, úgyhogy...
1: Jó kis pörgős.
0: Bármi jöhet tőle.
1: Tele energiával. Igen. Egyetlen kérdésem van még. Gyerekkorodban milyen volt a vasárnap délelőtt? Mivel telt? Rajzfilm, piac, Nagyi, biztosan emlékszel még rá, nem lehetett olyan rég.
0: Hát szerencsére nem volt olyan rég, igen, és volt reggel mese, kakaó, néha piacozás, igen, és főzőcskézés együtt.
1: És mostanában hogy telnek a vasárnapok?
0: Hát igazából ugyanez, csak most már nekem vannak gyerekeim, és igazából ugyanez szinte.
1: Megfordult a világ, de nem baj, ez így van, rendjén. Megnyerted óra nyereményünket, ez két, azaz kettő darab belépő a Summerfest csütörtöki napjára. Tudod-e, hogy kik lesznek a fellépők, vagy esetleg van-e kedvenced?
0: Hát nagyon szeretem Kovalszkijékat, úgyhogy ezért is nagyon örülök a jegynek. Nagyon szépen köszönöm.
1: Az első páros belépő tehát gazdára talált, be nem sokára jön a következő kör és a második páros jegy. A következő órában érkezik a hétvégi program ajánló a legfrissebb tippekkel, és pörgetjük tovább az igazi mai slágereket. Tartsatok velünk lépést, rövid reklám és a hírek után egy síren érkezik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óra slágerét. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A második Kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
4: Második Kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Rekord született az idei felvételén, nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten. Újabb fontos fejlesztés a KEFAG-nál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiunknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
8: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
7: A Neumann János Egyetemre 1564 hallgatót vettek fel. Azoknak is van lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének. A nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országban és magyarországi gyermekotthonokban is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a Keol. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebjék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak, itt számol be közösségi oldalán a KEFAG. A Stop Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzésének, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is láger megy.

A fák árnyéka lassan rácsúszik a teraszra, te meg ülsz a kerti székben, vagy a nyitott ablak előtt, és figyeled, ahogy a szomszéd próbálja beindítani a fűnyírót. Ó, azt hiszem, sikerült. De ma még ez sem tudja elrontani a nyugalmadat. 11 óra után 10 perccel Kormos Zsolt köszönti a pihenő, sziasztázó Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot és az online hallgatókat. A vasárnapi jó hangulathoz mi adjuk a kísérő zenét és a nyereményeket. Ebben az órában újabb páros belépő várja a gazdáját a Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Még a székből sem kell felállni. Ha a madárcsicsergés meg a jó zenék között meghalljátok az óraslágerét, csak ennyit kell tennetek. Bepötyögitek a nyerni szeretnék üzenetet, és elkülditek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és ha visszahívlak, megmondod nekem az előadó nevét és a felvétel címét. Nem sokára érkezik a friss hétvégi programajánló, érdemes lesz velünk tartani és jegyzetelni. Addig is igazi mai slágerek következnek, megállás nélkül. Már is indul Kygo és One Republic felvétele, a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: 10:11 lesz 10 perc múlva. Lássuk, hova érdemes elindulni a városban mai napon, vagy mire érdemes bekészíteni a naptárt a jövő hétre. Kezdjük egy kecskeméti zenei csemegével. Július 29-e és augusztus 2-a között ismét a zene tölti meg Kecskemét tereit és koncerthelyszíneit az idei Kodály Művészeti Fesztiválon. A nyitó eseményt szerdán délután 5 órakor rendezik a Híres Agóra kamaratermében, ahol a kecskeméti kortárs művészeti műhelyek és a nemzetközi Kerámia Stúdió különleges alkotásait nézhetitek meg. Ha pedig egy hűvös, csöndes galériára vágytok a vasárnapi hőségben, a Bács-Kiskun megyei Oktatókórház lift galériájában nyílt meg Szabó Attila Tamás biológus Pillanatok Kínából című fotókiállítása, ami a dél-kínai vidék varázslatos világába enged betekintést. És végül egy remek tipp a családosoknak. A Katona József könyvtár Tini Világ részlegében augusztus végéig pörög a Részben Egészben nevű nyomkereső játék, ahol európai mesekönyvek között rejtőző feladványokat fejthettek meg a gyerekekkel közösen. A programokhoz mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, és már is következik a várva várt óra slágere. Jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. És hogy miért érdemes mindezt megtenni? Ma minden órában egy páros belépőt lehet nyerni a második Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
2: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1 Bong, 11:53. Ha a hőmérőre pillantotok, világossá válik, hogy ma nem érdemes otthon felejteni a napszemüveget. Napközben igazi nyári hőség vár ránk, akkor a reggeli 16 fokos frissesség után délutánra 33 fokig melegszik a levegő. Bár a napsütésé lesz a főszerep, a délután második felében nyugat felől már egyre több felhő érkezik, és késő délután vagy kora este helyenként záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Hétfőn már egy határozottabb szélirányváltásra készülhetünk. Az északnyugati szél megerősödik, északon és a zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximumok 29 fok körül alakulnak. Kedden is sokat fog sütni a nap, csapadék már nem valószínű, és amíg néhol élénk északnyugati szélben, 32 fok körüli kellemes nyári időben lesz részünk. És egy meglepő tény a zivatarfelhőkről. Tudtátok, hogy egyetlen átlagos méretű zivatarfelhő több ezer tonna vizet nyel el és tart a magasban. A benne felszabaduló energia pedig vetekszik egy kisebb erőmű teljes napi energiatermelésével. Szerencsére nálunk csak néhol dörren majd meg az ég, de nem sokára jönnek az útinformációk újabb izgalmakkal. A folytatásban pedig érkezik Martin Garrix és a Butterflies.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

páros belépő az idei nyár legnagyobb kecskeméti fesztiváljára. Figyeld a zenéket, el nem ullaszd az esélyt. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: Itt a Rádió 1 Gong, 3:41 van. A pocikban legtöbb helyen már harangoztak, még egy kis türelem, nem sokára jön az ebéd. Előtte viszont néhány útinformáció következik. Az M5-ösön Kecskemét közelében a főváros felé a 97-es és a 84-es kilométer között szakaszos belső sávlezárás van érvényben az elválasztó sávban. A 74-es kilométernél a Kecskeméti szakcsomópontban a lehajtók zárva vannak, Röszke felé a felhajtó sem használható. A 81-es és a 88-as kilométernél hídfelújítások miatt szűkített sávokon halad a forgalom. A környékbeli főutakon, az 5-ösön Kecskemét belterületén félpályás korlátozás van, az 52-esen Fülöpszállás és Solt között, valamint az M5-ös csomópontjánál a hídépítés miatt kanyarodó sávokat zártak le. És egy meglepő tény a nagyvilágból, Angliában, Swindon városában található a világ leghírhedtebb körforgalma, a Magic Roundabout. Ez valójában 5 apró körforgalomból áll, egyetlen óriási kör körül, ahol a belső gyűrűben az autók az óramutató járásával megegyezően, míg a külsőben azzal ellentétesen haladhatnak. Első ránézésre konkrétan káoszterápiának tűnik. Nálunk szerencsére egyszerűbbek a körforgalmak, vezessetek óvatosan, és nem sokára jövünk második szerencsés játékosunkkal. Az igazi mai slágerek közül indul Hertz és Purple Disco Machine felvétele, a Wonderful Life.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
1: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozási érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
2: Rádió egy gong.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom. Mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Igen.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Jutka.
0: Zsolt, szia.
1: Sikerült-e megtalálni az óraslágerét?
0: Hát én szerintem a Well Hello-tól volt a rappart.
1: És ha így gondolod, akkor tökéletesen gondolod. Ez volt bizony a keresett dal, megnyerted óranyereményünket, ami két belépő a második kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Gratulálok!
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hogy telik a hétvége?
0: Hát most már jó.
1: Innentől kezdve biztos jó lesz, megvan a nyeremény.
0: Igen.
1: Mi lesz az ebéd nálatok?
0: Hát nálunk csontleves lesz és belsóit uborka salátával.
1: Jó étvágyat kívánok hozzá, és további szép napot. Szia-szia!
0: Köszönöm szépen!
1: Gazdára talált a második páros jegy. Indulhat a mai Daily Mix, ahol nem sokára kinyitjuk a gasztro trükkök tárházát egy rendkívül gyors és frissítő nyári nyalánksággal. Természetesen tovább pörgetjük a játékot a harmadik páros belépőért. A következő órát Loi és a Get Lucky indítja.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár
4: a Rádió egy gongon.
3: Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére,
4: ha megtalálod az óraslágerét.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
9: Kecskemét, Napsugár utca 2.
8: Beszélsz ki autóbontó.
10: Július 30, augusztus 1.
11: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
10: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
11: Második kecskeméti Summerfest.
10: Jegyek oneticket.hu.
12: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kártáztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, szemléletformáló nap a kormányhivatalnál. Változik a behajtás a félegyházi temetőnél. Demeter Dia vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül, a feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a hírös.hu. Ökoszemléletformáló napot szerveztek a kormányhivatal dolgozói részére a napokban. A vízvisszatartás és az alföld kiszáradása állt a középpontban. A rendezvényen a klímaváltozás lakókörnyezetre gyakorolt hatásairól, az alföld kiszáradásának okairól és a lehetséges megoldásokról is szó volt. A résztvevők több előadást is meghallgathattak. Szó volt többek között a Vizet a tájba programról, a természet megőrzésről, valamint a városi vízmegtartás lehetőségeiről is. Emellett Kecskemét klímavédőváros politikáját is bemutatták, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Kecskeméten is bemutatkozik a 33. Tiszta Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiállítóterében lesz látható a tárlat augusztus 5-től. A megnyitót aznap délután tartják, a megjelenteket Ágoston Béla Tisza Alpár polgármestere és Szeletki István művészeti vezető köszönti majd. A kiállítás egész augusztus hónapban hétköznapokon munkaidőben lesz látogatható, részletek a Kamara közösségi oldalán. Változik a behajtása a felső temetőben Kiskunfélegyházán. Szeptember 1-től sorompós beléptető rendszert vezetnek be, közölte az önkormányzat. A cél az, hogy csökkentsék az indokolatlan gépjárműforgalmat, biztosítsák a sírkert nyugalmát, és óvják a temető útjait és létesítményeit. A sorompós rendszer kizárólag a gépjárművel történő behajtást érinti, a gyalogos közlekedés továbbra is szabad és díjmentes. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Van az a semmivel össze nem téveszthető vasárnap déli pillanat, amikor a konyhából bekúszik a frissen sült rántott hús és a petrezselymes krumpli illata, mint a rajzfilmekben. Az asztal körül összegyűlik a család, és hirtelen mindenki egyszerre akarja elmesélni a hétvégi élményeit. Ez a vasárnapi ebéd igazi varázsa. 12 óra múlt 10 perccel a harangszó megvolt, elstartol a Daily Mix. Kormos Zsolt vagyok, jó étvágyat és kellemes családi együttlétet kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és a streamen velünk ebédelőknek. A finom fogások mellé pedig mi hozzuk a desszertet. Ebben az órában újabb páros belépőt dobunk ki a kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Ha a vasárnapi menü csipegetése közben elcsípitek az óraslágerét, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és ha pontosan megmondod az előadó nevét és a felvétel címét a visszahíváskor, már tiétek is lehet a páros jegy. Mindemellett hamarosan érkezik egy pofon egyszerű, három összetevős görögdinnye fagylalt recept, és közben a legjobb ritmusokkal kísérjük az ebédet. Következik Kamen.

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel.
1: Minden délben.
0: Két órán keresztül.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mixben.

0: Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. A vasárnapi ebéd mellé már is itt a legfrissebb konyhai praktika. A hőségben mindenki hűsítő desszertre vágyik. De kinek van kedve órákig matatni a konyhában? A közösségi oldalak legújabb slágere a három összetevős krémes görögdinnye fagylalt, amihez még fagyigép sem kell. A trükk lényege. A kimagozott dinnyekockákat fagyasszátok le egy éjszakára, majd dobjátok be a Turmix gépbe egy kevés sűrített tejjel és egy facsarásnyi friss citromlével. Egyetlen perc turmixolás után egy elképesztően sejmes, élénk rózsaszín, természetes gyümölcsfagylaltot kaptok, ami ezerszer finomabb és egészségesebb, mint a multi verziók. Próbáljátok csak ki a délutáni siesta alatt. A konyhai trükkök után pedig ne feledjétek elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet sem SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A most következő előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezned. Ennek jutalma egy páros belépő lehet a második Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára.
1: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély új hétvégi játékunk nyereményére. Nyerőnyár! Rádió egy gongon!
2: Nem t-

Ez a Daily Mix a Rádió Egykongon, fél egy múlt egy perccel. Az ebéd utáni kényelmes pihenés mellé jöhet a friss időjárás jelentés. Ha ebéd után kiültök a kertbe, érezhetitek, hogy a levegő alaposan felmelegedett. Ma újra 30 fok fölé, egészen 33 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A bőséges napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és a késő délutáni, illetve kora esti órákban egy-egy frissítő záporra vagy zivatarra is van esély. Hétfőn frissülés érkezik. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, a zivatarok mentén viharos széllökésekre is készülni kell. A korai 19 fok után délután 29 fokos csúcsot mérhetünk, és a csapadék a nap második felére fokozatosan megszűnik. Kedden igazi nyári idő vár ránk, sok napsütéssel, csapadék nélkül, 32 fok körüli csúcsértékkel és fokozatosan csendesedő széllel. És egy rövidke érdekesség, a Szaharából felszálló porszemcsék miatt néha sárga vagy narancssárga hó hullik az Alpokban. 2018-ban Kelet-Európában akkora mennyiségű sivatagi homokot hozott az áramlás, hogy a sípályák konkrétan úgy néztek ki, mintha a Marson terültek volna el. Ezután a rövidke téli hangulat után Jason Derulo pörgeti a Daily Mixet. Következik a Take You

0: Rádió 1 Gong Daily Mixében tüstént megnézzük a városi és környékbeli útviszonyokat. Kecskeméten az 5-ös főút belterületi szakaszán a 87-es és a 89-es kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Az 541-esen a 2-es kilométernél csatornázás miatt a kanyarodósávban zárva. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között útépítők dolgoznak félpályán, az M5-ös csomópontjában pedig kanyarodósáv lezárások vannak.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

0: Hello.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Domcsit keresem.
0: Yeah.
1: Szia! Nem csak téged, hanem az óra slágerét is keressük. Szerintem te tudod, hogy ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe. Hallgatom?
0: Feladatról nem tudja senki.
1: Így van, ez a válasz pedig 2 darab belépőt ér a második Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Lesz-e olyan előadó, akit nagyon-nagyon szeretsz és akit már régóta szerettél volna fülön csípni?
0: Hát nem tudom, hogy csütörtökön kik lesznek.
1: Curtis, Kowalski meg a Vega, Dr. Béres.
0: Hú, hát mind nagyon jó, úgyhogy nagyon örülök.
1: Akkor nehéz lesz választani. Kellemes kikapcsolódást kívánok neked.
0: Nagyon-nagyon köszönöm.
1: Ezzel elkelt a harmadik páros jegy is. A Daily Mix második felvonásában kinyitjuk az életmód tanácsok tárházát. Egy igazán frissítő nyári trükkel és egyik nagy kedvencünkkel indítjuk az órát. Jön Ray Dalton és a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óra slágerét. Nyerő nyár! A rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
6: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerek Dombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi termálfürdő Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Várják a jelöléseket a Hunyadi díjra, rezidensekkel a jövő egészségügyéért. Országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Demeter Dia vagyok. Augusztus 15-ig várják a jelöléseket a Hunyadi díjra. Hunyadi város azon lakóit ismerik el, akik önzetlen munkájukkal, közösségépítő tevékenységükkel és példamutató szerepvállalásukkal sokat tesznek a város részért. Pászti András önkormányzati képviselő arra kéri a városrész lakóit, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre, akit érdemesnek tartanak a kitüntetésre. A javaslatokat személyesen vagy elektronikusan várják. Az elismerést ünnepélyes keretek között a 22. Hunyadi Városi Napok rendezvényén szeptember 18-án adják át, írja a híres.hu. Rezidensi értekezletet tartott a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, az esemény középpontjában a betegközpontú kommunikáció és az idén várható egészségügyi változások álltak. Az értekezleten szó esett többek között a call center fejlesztéséről, a kórházi kisokos programról, a gazdasági helyzetről és az új rezidensek érkezéséről is. A programot Óvári Csaba főigazgató, vármegyei intézményvezető kezdeményezésére szervezték meg most első alkalommal. Az eseményen elmondta, a várható reformok új lehetőségeket teremthetnek a kórház számára. Tovább erősödhet a Kecskeméti Centrum szerepe, fejlődhet a járóbetegellátás és az előjegyzési rendszer, és gyorsulhatnak az eszközbeszerzések is mások mellett. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
8: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
7: Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

A redőnyréseken átszűrődik a nyári napsütés, de bent a hűvös szobában már megállt az idő. Az ebéd utáni kajakóma alatt a szemeid elkezdenek nehezedni, a kanapé párnája hívogatóan puha, és a fejedben felmerül a nagy kérdés. Vajon létezik-e vasárnap délutáni alvás? Bűntudat nélkül? A válaszunk határozottan igen. 13 óra után 10 perccel Kormos Zsolt köszönti a csendesen pihenő Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot és mindenki mást a környéken. De azért fél szemmel érdemes figyelni a telefonra, mert ebben az órában is gazdára vár egy páros belépő a Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Ha félálomban meghallod az óraslágerét, küldd el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra, és az óra végén elmondhatod az előadó nevét és a felvétel címét. Nem sokára megnézzük, miért érdemes a hőségben jéghideg kóla helyett inkább meleg teát inni. És már indul is következő igazi mai slágerünk, Alex Kenji és a Bambolé.

A Daily Mixet halljátok a rádió egy gongon. A vasárnapi siesta mellé itt van a legfrissebb hűsítő életmód praktika. Gondoltátok volna, hogy a legnagyobb hőségben a jéghideg kóla helyett egy csésze langyos vagy meleg teával sokkal jobban le lehet hűteni a szervezetet. A sivatagi népek évszázadok óta meleg teát isznak a 40 fokos kánikulában, és a modern orvostudomány most bebizonyította, hogy igazuk van. Amikor jéghideg italt hajtunk fel, a gyomorban lévő hőszenzorok becsapják az agyat. A szervezet azt hiszi, hogy fázunk, ezért összehúzza a hajszálereket és csökkenti az izzadást, vagyis bent tartja a hőt. Ha viszont langyos vagy enyhén meleg folyadékot iszunk, a receptorok azonnal beindítják a test természetes hűtőrendszerét. A párologtatás fokozódik, az erek kitágulnak, és az eredmény az lesz, hogy sokkal gyorsabban és tartósabban hűl le a testünk, mintha jégkockákat szopogatnánk. Próbáljátok ki egy finom, gyümölcs vagy gyógynövény teával ma délután. Ezután a hűsítő tipp után pedig következik az óra slágere. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Minden órában egy páros belépőt lehet nyerni a második Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára.

0: Itt a Rádió 1 Bong. 1:30 lesz 2 perc múlva. Nézzük meg közelebbről, hogyan alakul a vasárnap délután és a jövő hét eleje időjárási szempontból. A mai napon a kánikulái a főszerep, kora délután 33 fokos csúcsértéket mérhetünk. A sok napsütés mellett a délutáni órákban már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és késő délután, illetve kora este elszórtan záporok, zivatarok törhetik meg a hőséget. Holnap az északnyugati szél veszi át az uralmat, ami sokfelé élénk, zivatarok környezetében viharos lesz. A csapadék zöme a nap első felében valószínű, délután már csak néhol fordulhat elő zápor. A maximum 29 fok körül alakul. Kedden helyreáll a nyári rend, napos komoly felhős időben bízhatunk, csapadék már egyáltalán nem várható. A hőmérséklet 32 fok körül alakul. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jövök az útinfókkal, a folytatásban pedig itt van Nelly Furtado és a Promiscus.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 5 perc múlva 3:42 frissítjük a közúti információkat. Az M5-ösön Kecskemét közelében Budapest felé a 97-es és a 84-es kilométer között az elválasztó sávban végzett munkák miatt a belső sávot szakaszosan lezárják. A 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban csak a Budapest felé vezető felhajtó használható. A 81-es és a 88-as kilométernél hídjavítások miatt szűkített sávok és sebességkorlátozás van érvényben. A főutakon Kecskeméten az 5-ösön félpályás lezárás van, az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítés folyik, az 55-ösön Mélykútnál légvezeték telepítés zajlik, az 541-esen pedig csatornázás lassítja a haladást. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong, vezessetek óvatosan, Major Lazer érkezik a Daily Mixben, következik a Light It Up.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Keresés, Ági?
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Ágit keresem.
0: Szia, Ági vagyok.
1: Tudok neked két belépőt adni a második Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Mit szólnál hozzá?
0: Hát nagyon örülnék neki.
1: Akkor egyetlen kérdésre várom a választ. Az Óra slágerét kerestük. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Az Óra slágere, Tóth a Big Sugar Daddy.
1: Ezt a dalt kerestük.
0: Kicsit az angol tudásommal baj van.
1: Ez egyáltalán nem baj. Én nagyon sok nyelven nem tudok beszélni. Törökül is csak ülni tudok például.
0: Nagyon jó.
1: Kivel fogsz menni? Jó.
0: Hugommal.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi.
0: És a nyereményt is köszönöm.
1: Ezzel a Daily Mix második felvonásának végéhez értünk. Jön a Mozaik, ahol izgalmas témákkal várunk titeket. Bánsági Elza szakpszichológussal a nyári pihenés és a kiégés elkerülésének titkait járjuk körül. Míg Farkas Attila rendőr a nyári balesetek megelőzéséről ad fontos tanácsokat. A nyerni szeretnék üzeneteket 3 óra után várom legközelebb. A Mozaikot igazi mai sláger indítja Martin Garrix és a Butterflies.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óra slágerét. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Július 30, augusztus 1.
7: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
6: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
7: Második kecskeméti Summerfest.
6: Jegyek oneticket.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
9: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Rekord született az idei felvételén, nemzetközi sporteseményt rendeznek Kecskeméten. Újabb fontos fejlesztés a Kefagnál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiunknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
11: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
10: A Neumann János Egyetemre 1564 hallgatót vettek fel. Azoknak is van lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kecskemét ad otthont a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjének. A nemzetközi esemény negyedszázados jubileumát ünnepli idén. A szervezők célja, hogy a sporton keresztül közösséget építsenek, barátságokat teremtsenek és maradandó élményeket adjanak az állami gondoskodásban élő fiataloknak. Augusztus 23-a és 26-a között rendezik a programot, a döntőre több országból és magyarországi gyermekotthonokból is érkeznek csapatok. A nyitó ünnepséget augusztus 23-án tartják Kecskemét főterén, ahol számos koncerttel is várják az érdeklődőket, írja a Keol. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebjék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak, itt számol be közösségi oldalán a Kefag. A Step Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzésének, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
12: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
13: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
14: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét 2026. július 26-a van vasárnap, 14 óra múlt 3 perccel, és a következőekben szó lesz arról, hogy hogyan tudjuk egyensúlyba hozni a nyaralást és a kikapcsolódást, valamint a munkát. Hogyha kikapcsolnál, de nincs lehetőséged nyaralni, vagy nyaralsz, de nem tudsz kikapcsolni, akkor ez a beszélgetés neked fog szólni. Emellett pedig nyári balesetekről is beszélgetni fogunk majd Farkas Attila kecskeméti rendőrrel, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Bánsági Elza, kecskeméti szakpszichológus. Üdvözöllek, szia!
2: Szép jó napot, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek ismét veletek.
1: És köszönjük szépen, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat. Arról fogunk beszélgetni, hogy így a nyári szezonban a legtöbb ember szeretne kicsit kikapcsolódni, a legtöbb embernek reméljük, hogy meg is van erre a lehetősége, megtalálja a lehetőségét, hogy hogyan tud kicsit elszakadni a munkából, viszont a munka sem áll le természetesen. Tehát a felnőttek munkája nem olyan, mondjuk a gyerekeknek, hogy akkor van egy nyári szünet, és akkor rá lehet hangolódni a következő tanévre, és ez bizony tud nehézségeket okozni, akár a családi dinamikákban, akár abban, hogy hogyan tudjuk a munkát és a pihenést egyensúlyba hozni, úgyhogy erről fogunk beszélgetni egyáltalán a nyári szünetre, a nyárra, nem biztos, hogy szünetre, úgy magában a nyárra fel lehet készülni, vagy az utazásokra, nyaralásokra.
2: Nagyon örültem ennek a témának, mert a nyári szünet az csak látszólag egy könnyed téma, szerintem. Mert a kikapcsolódás minősége az nem attól függ, azt gondolom, hogy milyen messzire utazunk, hanem inkább attól, hogy mennyire tudunk közel kerülni saját magunkhoz, mennyire tudunk kapcsolódni a saját igényeinkhez, és tudjuk-e vajon a nyaralásunkat ennek megfelelően alakítani. Szóval az, ahogy nyaralunk, azt mutatja meg, hogy hogyan bánunk magunkkal. És hát sajnos az a tapasztalat, hogy nem olyan jól. Úgyhogy érdemes lenne felkészülni rá, de én azt látom, hogy erre nem mindig marad energiánk. Illetve nagyon sokszor eszünkbe se jut. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy hónapokon át tervezünk, szervezünk egy nyaralást, hogy ki tudjuk választani a legjobb úti célt, hogy le tudjuk foglalni a legszuperebb szállást, hogy a legizgalmasabb programokon tudjunk részt venni, de hogy vajon elgondolkodunk-e azon, hogy testileg és lelkileg hogyan fogunk mi magunk megérkezni erre a nyaralásra. És én azt látom, hogy sajnos nem szoktunk rajta elgondolkodni. Ami a kulcs lenne szerintem, hogy fokozatosan tudjunk megérkezni a nyaraláshoz. Tehát jó volna, hogyha a nyaralást megelőző napokban már elkezdenénk lekerekíteni a munkát, átadnánk a fontosabb projekteket, delegálnánk a feladatokat, és a nyaralást megelőző egy-két napban már nem dolgoznánk. Na most a gyakorlati megvalósulás az szokott lenni, hogy az utazás előtti éjszaka még a legfontosabb e-maileket megírjuk, és akkor hajnalban felszállunk a repülőre, hát leginkább testileg. Lelkileg valószínű, hogy nem leszünk akkor ott még jelen.
1: Nem biztos, hogy mindenki meg tudja ezt tenni, de érdemes akkor erre törekedni, hogy itt a nyaralás előtti órák, napok az már arról szóljonnak, hogy tényleg már ráhangolódunk a nyaralásra, mert akkor lesz igazán kikapcsoló?
2: Igen, tehát a nyár az így is úgy is tartogat, én azt gondolom, nagyon sok ellentmondást, ami nagy feszültségeket szül bennünk, tehát nehéz kibékíteni ezeket az ellentéteket. Ugye, ha belegondolunk, akkor nyáron mindenki nyaralni szeretne, mindenki szeretne elmenni szabadságra, ugyanakkor a munkahelyen a munkával kapcsolatos elvárások nem csökkennek. Sőt, ugye a kollégák azok általában ugye felváltva vannak szabadságon, tehát ez azt jelenti, hogy akik éppen dolgoznak, rajtuk még nagyobb lesz a terhelés.
1: Ennek vannak negatív következménye is, vagy pszichológiailag akár még nehezebb tud lenni így a nyári szezon az emberek számára?
2: Hogyne. Tehát én azt látom, hogy már nem csak egész egyszerűen el akarjuk tölteni a nyarat, vagy nem egészen egyszerűen nyaralni szeretnénk, hanem mindezt tökéletesen szeretnénk csinálni. Tehát kapcsolódik ehhez már egy teljesítménykényszer. Ugyanazzal a teljesítménykényszerrel akarunk pihenni, mint amilyen teljesítménykényszerrel akár a mindennapjainkat töltjük, vagy akár amilyen teljesítménykényszerrel vagyunk a munkahelyen. Tehát tökéletesen kell sikerülni a nyaralásnak, minden programot ki kell pipálni, azon mindenki vegyen részt, mindenki érezze magát jól, ja és hogy így nem utolsó sorban erről tökéletes fotókat készítsünk, ugye? És hát itt jön be a közösségi média hatása, hát már egy nagyon elcsépelt dolog, de sajnos nem lehet elégszer mondani, hogy ugye ilyenkor mit látunk, hogy mindenki a tökéletes tengerparti naplementében koktélozós posztokat osztja meg. és érdemes tudatosítani, hogy ezek azért mindenki nyaralásának a legjobb 5 percét mutatják. Tehát nyilván senki nem fogja megosztani a reptéri csúszásokat, a 3 óra hosszás dugót, vagy a hisztiző gyerekét, vagy azt, hogy éppen napokig esett az eső.
1: És nem biztos, hogy az a nyaralás attól lesz tökéletes, hogy megvan róla a tökéletes fotónk, de hogy mitől lesz tökéletes, hogyan kell tudnunk a munkából kicsit elszakadni, hogyan lehet igazán feltöltő hatása egy nyaralásnak, arról fogunk beszélgetni a zenét követően. Marad velünk Bánsági, ez a kecskeméti szakpszichológus.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Bánsági Elza, a kecskeméti szakpszichológus, és a munka, illetve a pihenés, feltöltődés, nyaralás egyensúlyáról beszélgetünk itt a nyári szezonban. Természetesen mindenki arra vágyik, hogy kikapcsoló nyaraláson vegyen részt, nem csak feltétlenül nyaraláson, hanem tényleg el is tudjon távolodni a munkától, de ez nem feltétlen van mindig így, és nem feltétlenül van erre lehetősége az embereknek. A munkában ugye említetted, hogy akár még nagyobb lehet a nyomása az embereken, mert hogy felváltva vannak szabadságon a munkatársak, el kell látni mások munkáját, aztán majd mi megyünk szabadságra, de hogy hogyan tudjuk ezt igazán feltöltő erővel megtenni, vagy hogyan lehet igazán ez a nyaralás kikapcsoló, arról beszélgessünk. Szerinted mitől lesz tökéletes egy nyaralás?
1: Azt szerintem fontos kimondani, hogy a nyaralás meg a pihenés az nem ugyanaz. Tehát lehet nyaralni úgy, hogy nem sikerült pihenni, és lehet úgy pihenni vagy kikapcsolódni, hogy nem szükséges elmenni hozzá nyaralni. Azt gondolom, hogy az a kulcs, hogy tényleg tudjunk kapcsolódni saját magunkhoz. Tehát tudjuk azt megnézni, hogy milyen állapotban vagyunk, akár fizikailag, akár mentálisan, mit éltünk meg az elmúlt időszakban, és ennek mentén mire lehet most szükség. Ez azért fontos, mert szerintem nincsen univerzálisan jó nyaralás. Tehát azért utalnék itt vissza például arra, hogy teljesítménykényszerrel nyaralunk, vagy hogy a közösségi média posztjaihoz hasonlítjuk mi magunkat, meg a saját nyaralásunkat, nem érdemes, mert mindenki egyedi. És mindenkinek egyedi az a kombináció, ami őt kikapcsolja. Tehát én azt mondanám, hogy próbáljunk saját magunkra ráhangolódni, a saját igényeinkhez kapcsolódni, és a nyaralást annak mentén tervezni, szervezni, illetve nagyon fontos, hogy jelen is tudjunk lenni ezekben az élményekben.
0: Ugye említetted, hogy, és most is kihangsúlyoztad, hogy önmagunkkal kapcsolódjunk, az igényeinket ismerjük meg, tehát önmagunkat is úgymond, és ennek megfelelően alakítsuk a nyaralást, akkor tud az igazán feltöltő hatással bírni. Mi a helyzet akkor, hogyha, és a teljesítménykényszer jutott egyébként eszembe, hogy szeretnénk, hogy a gyermekeinknek mondjuk tökéletes nyaralása legyen, és nyilván az ő igényeikre is oda kell figyelni, ezt hogyan tudjuk jó dinamikába hozni, hogy a mi igényünk az a gyerekünk igényeinek is megfelelő legyen, és mindenkinek ez jól alakuljon.
1: Hát azt gondolom, hogy aki gyermekekkel, főleg többel, vagy akár kisgyermekekkel nyaral, ott kénytelenek vagyunk megkötni egy kompromisszumot. És kénytelenek vagyunk azt elfogadni, hogy az a nyaralás 100%-ban nem lesz pihentető nekünk, szülőknek. Itt inkább arra lehet törekedni, hogy minél kevésbé toljunk ki saját magunkkal. Tehát azért lehet olyan úti célokat kiválasztani, lehet olyan nyaralási körülményeket priorizálni, amelyek minél inkább lehetővé teszik azt, hogy a szülők is a lehető legnagyobb biztonságban érezzék a gyermekeiket, a lehető legkevesebbet kelljen mondjuk utazni vagy mozogni, ahhoz, hogy a gyermekeknek kikapcsolódáshoz, élményekhez jussunk. Amit még én el szoktam mondani a kisgyermekes szülőknek, az az, hogy próbáljanak meg felnőtt időt eltölteni saját magukkal, vagy a párjukkal. Mert azért egy nyár az egy logisztikai kihívás, tehát hol az egyik van szabadságon, hol a másik, gondolkodnak, hogy ki tud rájuk vigyázni, melyik nagyszülő mennyit tud vállalni, milyen táborba fognak menni. És nagyon meg szoktak lepődni, amikor megkérdezem tőlük, hogy gondoltak-e arra, hogy esetleg mind a ketten ugyanazon a héten menjenek szabadságra. Vagy esetleg akkor, amikor a gyerekek ezzel párhuzamosan táborban vannak. És bár ez luxus, úgy tűnik, mert nagyon sokszor erre nincs lehetőség, mert nagyon szorít az idő, meg nagyon kevés a szabadság, de én azt látom, hogy fel sem merül bennük. Tehát ha még megtehetnék, sem jut eszükbe. És így felnőttként, én azt gondolom, vagy felnőtt párként, nem feltétlenül kell elutaznunk ahhoz, hogy feltöltődjünk. Tehát önmagában szerintem egy kisgyermekes párnak csak az, hogy felnőtt időt tölthetnek, és végre nem a szülői én részük van elől, és nem ennek mentén kötnek kompromisszumokat, hanem egy kicsit nőként, férfiként, saját jogon felnőtt programokat tervezhetnek maguknak. Ez, én azt gondolom, baromi feltöltő tud lenni.
0: Az tud-e plusz nyomást helyezni akár egy anyukára, akár egy apukára, vagy mindkettőjükre, hogy tudják, hogy na, az az este az övéké lesz, és azt tökéletesen akarják eltölteni. Tud-e akár ez a nyomás ennek rovására kerülni?
1: Hogyne, persze. Tehát minél kevesebb ilyen alkalmunk van, minél kevesebb ilyen esténk vagy randink van, annál nagyobb a kockázat, szóval azt tanácsolom, hogy ezt tessék minél többet gyakorolni, és akkor kevesebb lesz az adott estén a nyomás, illetve itt is érdemes elengedni ezt a teljesítménykényszert. Szóval simán benne van a pakliban, hogy el vagyunk, és csak úgy együtt vagyunk, és ahogy sikerül, úgy sikerül, önmagában lehet tökéletlenül is tökéletes.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Bánsági Elzával.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Bánság Gyerz, a kecskeméti szakpszichológus, akivel ismételten beszélgettünk, ugye már sokszor pedzegettünk különböző pszichológiai témákat, és most arra gondoltunk, hogy itt a munka és a pihenés nyaralás egyensúlyáról beszélgetünk. Mennyire tud az káros lenni, hogyha valaki mondjuk egy nyaralás, vagy egy olyan hét során is, amikor szabadságon van, dolgozik?
2: Hát alapvetően azért ez nem jó hír és nem hasznos, hogyha nem tudjuk kikapcsolni teljesen a munkához kapcsolódó gondolkodásmódunkat. Mert akkor nem tud megtörténni a munkáról való mentális leválás. És ez az agyunk, az idegrendszerünk regenerációja szempontjából nagyon fontos lenne. Tehát az lenne a legoptimálisabb, ha meg tudnánk ezt tenni. Természetesen azért vannak olyan munkakörök, ahol ez nem reális. Itt inkább azt mondanám, hogy egy arányos határhúzás az, ami a cél lehet. Tehát szerintem nagyon fontos időben, térben jól körülhatárolni azt, hogy mikor dolgozunk a szabadságunk alatt, illetve azt is, hogy hol történik ez a munkavégzés. Tehát például, hogyha nagyon muszáj, akkor mondhatom azt, hogy én minden reggel 7 és 8 között fogok dolgozni. És érdemes ezt nem a tengerparton csinálni, hanem visszamenni a hotelbe, becsukni az ajtót. Ugye ennek van egy ilyen transformációs jellege, hogy ez itt most a munkámnak a tere, és most így át tudok szellemülni. És mindezt nagyon fontos természetesen jól kommunikálni, tehát például a kollégáimmal megbeszélni, hogy én mikor leszek elérhető. A családommal megbeszélni, hogy én most ettől eddig dolgozni fogok, de onnantól kezdve ismét veletek vagyok. Ez azért jó, mert ettől mindenki megnyugszik. Sokkal jobb, mint hogyha azt nézi a család, hogy anya vagy apa 5 percenként ránéz a telefonjára. És akkor igazából sosem lehet tudni, hogy hol vannak a határok, hol vannak a keretek, és ez azért mindenkiben stresszt okoz. Illetve azt nagyon fontos megbeszélni az otthon maradt kollégákkal, hogy mi az, ami tényleg fontos. Tehát milyen helyzet az, ami tényleg sürgős. Illetve én nem engedném azt, hogy minden értesítés megérkezzen, nem engedném azt, hogy minden telefonszám kicsörögjön, hanem ezt előre megbeszélném, hogy ki az az egy-két legfontosabb kontakt, akinek felveszem a telefont, illetve akinek az üzeneteit én el fogom olvasni. És így én azt gondolom, hogyha van ennek egy kerete, akkor viszonylag kevés feszültséggel menedzselhető. Nem optimális, de menedzselhető.
1: Említetted a stresszt. Több olyan embert is ismerek, akik kimondva vagy nem kimondottan, de kicsit a munkának élnek, illetve munkafüggők, hogyha mondjuk lehet így fogalmazni, természetesen név nélkül, és senkit sem megbántva, de előfordult már olyan, hogy én azt láttam, hogyha mondjuk ők elmennek szabadságra, akkor lesznek betegek. Vagy mondjuk egy hétvégi napon, amikor tudják, hogy jó, akkor tényleg nem fognak dolgozni, akkor adja föl a szolgálatot a testük. Nekik lehet-e üzenni valamit? Mert nyilván ilyenkor az történik, és akkor ezzel teszem is fel a kérdést, hogy ez történik-e valóban, hogy amikor munkanap van, akkor a testük tudja, és felkészül, egy stressz állapotban van, és teljesít, és amikor meg lehetne pihenni, akkor adja fel a szolgálatot.
2: Hát ez általában így szokott lenni. Tehát a testünk azért sokkal szofisztikáltabban, sokkal finomabban működik, mint ahogy azt mi gondoljuk. És ugye ilyenkor azt csinálja, hogy kitart, ameddig csak tud, ameddig muszáj, megpróbál bennünket szolgálni, még akkor is, hogyha az nem válik az ő javára, és akkor, amikor támad egy pici rés, vagy keletkezik egy pici rés a kiengedésre, hát nyilván akkor betegszik meg, vagy akkor omlik össze ez a fajta erőltetett működés. Sajnos azt látom, hogy nagyon nem vagyunk arra szocializálva, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Mert a testünk azért jelez, csak először nagyon finoman teszi mindezt. És amikor már hosszú hónapok vagy évek telnek el úgy, hogy nem figyelünk a testünk jelzéseire, akkor jönnek a durvább jelzések, betegségek, vagy akár egy összeomlás is bekövetkezhet. Szóval a testünk előbb-utóbb megoldja magának azt, hogy tudjon pihenni, vagy előbb-utóbb akkor durva eszközökkel felhívja a figyelmünket arra, hogy ha-hó, szóval, hogy azért így létezik, meg léteznek igények. De okay. Alapvető igényekre se figyelünk. Tehát én szoktam tanítani a klienseimnek azt, hogy például minden órában állítsanak be egy időzítőt, ami figyelmezteti őket arra, hogy így végigpásztázzák a testüket, és a fiziológiás és a mentális igényeiket. Tehát ilyen nagyon-nagyon primitív dolgokra gondolok, hogy mondjuk ki kell, hogy nyissa esetleg az ablakot? Van-e bent elég oxigén a szobában? Vagy szomjas-e? Éhes-e? El kell-e mennie mosdóba? Tehát, hogy ha ezekre nem trenírozzuk magunkat, akkor azt látom, hogy képesek vagyunk 5-6 órát végigülni egy irodában, étlen, szomjan, mosdó nélkül, oxigén nélkül. Tehát, hogy ugye amiről most mi itt beszélünk, az egy nagyon optimális helyzet lenne, hogyha például a nyaralás kapcsán eszünkbe tudna az jutni, hogy mik is az igényeink, mik is a szükségleteink, és ehhez mérten szervezzük, tervezzük a pihenésünket. Csak hát az a realitás, hogy sajnos ez alapvető fiziológiás szinten sem működik a legtöbbször.
1: És ez milyen? Hát rossz hallani, de milyen jó, hogy akkor erről tudunk pár gondolatot beszélni. Így a műsorunk, vagy a beszélgetésünk vége felé közeledve, az kijelenthető-e, hogy mondjuk itt a kiégést az meg tudja gátolni, hogyha egy tudatos nyaralásra, vagy bizonyos időközönként tudatosan tudunk kikapcsolni?
2: Hát azért a kiégés az egy hosszú folyamat. Hosszú hónapok, hosszú évek alatt alakulhat ki. Ugye ehhez az kell, hogy hosszú távon következetesen hozzak rossz döntéseket. Olyan döntéseket, amelyek nem rólam szólnak. Tehát sokszor következetesen kell magam ellen döntsek. Na most ennek megfelelően a gyógyulás sem lehet gyors. Tehát nyilván egy-egy nyaralás az átmeneti fellélegzést nyújthat, de egy nyaralás nem fogja meggyógyítani a kiégést. Tehát ennek megfelelően ahhoz, hogy meggyógyuljak, hosszú távon, következetesen kell jó döntéseket hozzak, és magam mellé álljak. Tehát egy komplett attitűdváltás, komplett szemléletváltás szükséges, azért, mert úgy tudok egészségesen dolgozni, hogyha a munkahelyi terhelés az arányos, a munkahelyi körülményeim kiszámíthatóak, tudok priorizálni, meg tudom húzni a határaimat, tudom hatékonyan menedzselni a stresszeket, körülveszem magam minőségi emberi kapcsolatokkal, alszom eleget, mozgok eleget, tartózkodok a szabadban, és ugye egy kis önismeret se ártana. Tehát ez már, szóval hallani is szörnyű, hogy mennyi mindennek kellene teljesülni, úgyhogy ez nem az a nagyon gyors projekt, sok kitartás kell hozzá.
1: Itt most elhangzott nagyon-nagyon sok tanács, de csak egy zárszó, hogyha csak egyetlen egy tanácsot kellene adni, hogy hogyan érdemes hozzáállnunk a nyári feltöltődéshez, akkor mi lenne az?
2: Én azt mondanám, azt emelném ki, hogy a pihenés minősége nem attól függ, hogy milyen messzire utazol, hanem attól, hogy milyen hatékonyan tudsz közel kerülni saját magadhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a meghívást.
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez

0: hetek hát adatai statisztikáit, mert az a legjobb, hogyha egymás hibáiból tanulunk. Szóval milyen balesetek történtek itt Kecskeméten, Kecskemét környékén az elmúlt pár napban?
1: Ugye az elmúlt nagyjából két hétnek az adatai megint csak azt tükrözik, hogy a sebesség túllépés az egy jellemző baleseti ok. Gyakorlatilag a balesetek több mint harmadát, csak nem felét okozza a sebesség nem megfelelő alkalmazása, illetve hát az elsőbbség megnemadása. Ugye az elsőbbség adás, amikor két jármű keresztezi egymás útját, ez mindig egy kritikus pontja lesz a közlekedésnek, úgy tűnik, és ez most sincs másképp. Most egy kicsit talán több a követési távolság be nem tartása miatti baleset, abból is volt egy néhány, és hát jellemzően az egynyomon haladó járművek elektromos roller és segédmotoros kerékpárral történő elesés is most egy kicsit több volt a szokásosnál.
0: Ezek nem voltak most halálos következménnyel járó balesetek?
1: Nem, most szerencsére ilyenünk nem volt. Gyakorlatilag még súlyos sérült és könnyű sérültünk volt nagyjából fele-fele arányban.
0: Ez mondhatjuk, hogy egy, hát nem azt mondom, hogy jó statisztika, mert egy baleset is mondhatjuk, hogy sok, vagy az lenne a legjobb, hogyha egy baleset sem lenne, de az átlaghoz figyelembe véve most ez egy ilyen kicsit csendesebb két hét volt ilyen szempontból?
1: Ez talán átlagosnak mondható, így nagyjából ez az, ami az év folyamán kísér bennünket, és ehhez képest vannak kilengések, akár pozitív, akár negatív irányban.
0: Itt elhangzott több baleseti tényező is, a sebesség és az elsőbség megnemadása, akkor az, ami még mindig viszi a prímet, ezt kijelenthetjük.
1: Így van, egyértelműen.
0: Ezen belül akkor, vagy erről beszélgessünk pár gondolatot, a sebesség túllépése, ott a városon belüli baleseteknél általában a relatív gyorshajtás, vagy mondjuk ez a városon kívül is igaz lehet, de a relatív gyorshajtás, vagy az abszolút gyorshajtást értjük most fő baleseti okon?
1: Általában az ilyen friss adatok azok még mindig a relatív gyorshajtásról szólnak, hiszen ahhoz, hogy az abszolút gyorshajtást meg tudjuk állapítani, ahhoz szakértői vizsgálat kell, tehát az időbe telik. Az ilyen egy-két hetes adatoknál ez mindig relatív gyorshajtásról szól, ami már a helyszínen rögtön kiderül, kisodródtunk a kanyarban, vagy nem tudtuk mondjuk kereszteződésben időben csökkenteni a sebességet. Jellemző például az is gyakori, hogy egy ilyen T-alakú elágazásban ugye belefut úgy az illető, hogy gyakorlatilag túlhalad a kereszteződésen és a túloldalon lévő füves fás területre, vagy akár egy kerítésnek neki ütközik.
0: Ez minek köszönhető a véleményed szerint? Ugye azért elég sok balesetet láttál már, mondjuk egy kanyarban való kisodródás, tehát hogyha beülünk az autóba, akkor már rögtön az első mozdulatunk lehet egy kanyarodás, tehát elég sok kanyarodást kell végrehajtanunk. Mi az, ami mégis elcsúszik ilyenkor?
1: Gyakran előfordul tulajdonképpen a figyelem hiánya, amikor nem jól mérjük föl a kanyarnak a távolságát, hogy milyen messze vagyunk tőle, és mire odaérünk, addigra már ugye nem csökkentettük idejében a sebességet, addigra már nem tudjuk megfelelően, hiszen ha csökkentjük a sebességet, elkezdünk fékezni, akkor az autónak a kanyarodási képessége csökken. Ugye a kerék az adott felületen egy bizonyos erőt tud átadni. Ha ez oldalirányú elő, hogy kanyarodni szeretnénk, akkor a fékerőnk csökken. Ha fékezésbe vagyunk, akkor kisebb oldalirányú erőt tudunk kifejteni. Tehát ez nagyon fontos tudni, hogy a kettő összeadódik, és mind a kettőre ugyanaz az egy felület szolgál. És ilyenkor fordul az elő, egy elég jellemző típus, hogy lekap az autó a patkára, erre egy durva kormánymozdulat a válasz, ami miatt az autó kisodródik, fölborul, másik oldalon lemegy az útról. Olyan is előfordul, hogy még a másik oldali lehaladás előtt sikerül megfogni az autót, újra visszakormányozni, viszont így megint csak a jobb oldalon haladnak le. Tehát ez egy eléggé gyakori mechanizmus a baleseteknek. De természetesen olyan is van, amikor a járművezetője túlértékeli az autója képességeit, vagy alulértékeli az útkanyarulatot, és emiatt egyszerűen olyan sebességgel halad be az útkanyarulatba, amit nem képes az autó, a fizika törvényei alapján nem képes megoldani, és ilyenkor a jellemzők még a kisodródásos balesetek.
0: Beszélgetünk még itt az elmúlt hetek baleseteiről, de csak a zenét követően. Marad velünk Farkas Attila.
2: Kizárólag a legnagyobbak.
3: Változatosan.
2: Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerme.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója, és ahogyan azt a zenét megelőzően ígértem, továbbra is arról beszélgetünk, hogy itt az elmúlt napokban, hetekben, elmúlt két hétben egészen pontosan milyen balesetek történtek Kecskeméten és Kecskemét környékén, hogy ezekből is tanuljunk. Itt a sebesség és az elsőbség meg nem adása volt az, ami még továbbra is a legfőbb baleseti ok. Az elsőbség meg nem adásáról még akkor egy gondolat, mert itt a sebességről beszéltünk leginkább, meg az abszolút gyorshajtásról, bocsánat, a relatív gyorshajtásról leginkább, ami baleseti tényező. Amikor elsőbséget nem adunk meg, akkor általában az, aki szenvedi a balesetet, vagy aki nem kapja meg az elsőbséget? Vagy mindkettem?
2: Hát tulajdonképpen azért jellemzően kettő figyelmetlen ember kell egy balesethez, azt szoktuk mondani. Tehát nagyon gyakori, nehéz fölmérni, de nagyon sok esetben, ha mi magunk is közlekedünk, akkor láthatjuk, hogy egy ember valamelyik közlekedő hibáját egy másik közlekedő elhárítja egy fékezéssel, egy irányváltoztatással. Ez sokszor előfordul. Ha mindketten figyelmetlenek, akkor szokott leginkább bekövetkezni a baleset. Természetesen előfordulhat, hogy hiába vagyunk nagyon figyelmesek, ha a másik fél nagyon figyelmetlen, akkor megtörténhet a baj. Vagy hogyha nem értjük meg egymás szándékát. Tehát ez akár az is lehet, olyan is előfordulhat, hogy az út egyenetlensége miatt ugye billen egyet az autó, és a bekapcsolt tompított világításunk úgy tűnik a másik fél szemszögéből, mintha villantana a közeledő jármű, és ő elindul. De bennünk pedig nincs ez a szándék, tehát ez csak egy apró lehetőség, de számtalan hasonló van, amikor félreérthetjük egymást. Akár az is lehet, hogy a gépkocsivezető valakinek magyaráz, akár egy kihangosított mobiltelefonnal beszélgetés során, és ezt a magyarázást, ezt a gesztikulációt a másik fél esetleg egy intésnek veszi, hogy lemond az elsőbségéről. Tehát ilyen is előfordul. De itt is legtöbbször valóban mindkét félnek a figyelmetlensége, fáradtsága, ami közrejátszik, de hadd emeljem ki itt a láthatóságot. Tehát az, amikor mi a tompított világítást nem használjuk, vagy túlságosan bízunk a menetjelző lámpában, és úgy érezzük, hogy az jó, pedig csak egy viszonylag gyenge fényt adó menetjelző lámpánk van, ez nagyban rontja a láthatóságot. Hiába közeledünk védett úton, a fényviszonyok, a fényjátékok és a járművünk színe annyira egybe tudja olvasztani a környezetet, hogy nem jól észlelhető, nehezen vehető észre a közeledő jármű. Ez is oka lehet, vagy hozzájárulhat pontosabban ahhoz, hogy nem adják meg nekünk az elsőbséget. És hát itt vannak még a kanyarodások, ugye, amikor, ha nem jól helyezkedünk el, akár kanyarodóként, akár a mögöttes járműként, akkor olyan takarásba kerülhetünk, úgy eltakarhatjuk a kanyarodó járművet, hogy a mögöttünk jövők egyszerűen nem tudják azt észlelni, hogy itt kanyarodás történik. Nagyon fontos, hogyha balra kanyarodunk, húzódjunk balra. Használjuk az irányjelzőt, és ha előttünk valaki balra kanyarodik, akkor húzódjunk jobbra, hogy ő jól látható legyen a mögöttes forgalom számára. Ez egy olyan alapvetés kellene, hogy legyen, amit jó lenne, ha mindenki odafigyelne, hogy ezt így járjunk el ezekben a helyzetekben, ezzel lehetőséget adva a többi közlekedőnek, hogy észleljék a kanyarodót.
1: Azoknak a közlekedőknek, akik mögöttünk jönnek, és akkor itt szépen rá is tudunk térni a követési távolságra, mert hogy az is egy baleseti ok mostanában?
2: Így van, most több követési távolság be nem tartása miatti balesetünk történt. Hát ez azért ebben is van sokszor figyelmetlenség, amikor igazából mindenfelé ugye áttesszük a figyelmünket, legyenek a műszerek, legyen csak egy beszélgetés a járművön belül, és nem jól mérjük fel az előttünk haladónak a sebességét, és úgy gondoljuk, hogy ő is azzal az 50 km/h sebességgel halad mondjuk, mint mi, de ő már valójában lassít. És hát mire észrevesszük, hogy ő már lassításba kezdett, akkor nekünk már késő. Hiába fékezünk, mégis neki ütközünk hátulról. Tehát ez egy elég jellemző, illetve araszolásnál, valamint lámpánál való elindulásnál gyakori, hogy megindul az autó, és hirtelen valamiért meg kell állni. Mondjuk még egy keresztbe haladó autó, vagy egy gyalogos bizonytalankodik, és le akar lépni. Vagy az elinduló autó mondjuk jobbra kanyarodik, ahol a gyalogosnak elsőbséget kell, hogy adjon. És akkor megáll a sor. Mi pedig, ugye ő elindult, gázt adunk, és nem veszük észre, hogy bizony neki meg kell állni. kicsit távolabbra tekintsünk. A követési távolságnál nagyon fontos, hogy tartsunk megfelelő távolságot, és kicsit távolabbra tekintsünk, ne csak az előttünk haladót, hanem hogy ő előtte mi van. Ő számára milyen akadály merülhet föl, ami miatt lassítani a fékezni kell. Készüljünk fel előre arra, hogy esetleg nekünk is lassítani kell.
1: Hogyan tudjuk azt meghatározni, hogy a megfelelő követési távolságot választottuk-e meg, vagy a követési távolságunk megfelelő-e akár lakott területen belül, akár lakott területen kívül ezzel kapcsolatban, ami lehet a legfőbb rendőri tanács?
2: Tulajdonképpen az alapvető egyfajta megegyezés, vagy alapszabály a 2 másodperces szabály. Tehát gyakorlatilag olyan távolságba kövessük az előttünk haladót, hogy amíg akadály mellett ő elmegy, oda mi 2 másodpercen belül ne érjünk oda. Ezt akár egy burkolati jellel is tudjuk ellenőrizni, egy vezetőoszloppal, egy villanyoszloppal, egy parkolóautóval, nagyon sok mindennel. Gyakorlatilag ez a 2 másodperc, ez annyi, míg mondjuk kétszer kimondjuk, hogy 11. Hát azt mondom, hogy elment a parkolóautó mellett, 11. Ha nem értem oda, jó vagyok, ha odaértem, akkor közel vagyok. Ez ilyen egyszerű.
1: És ezt mondhatjuk, hogy lakott területen kívül is.
2: Abszolút, sőt, autópályán is működhet. Nyilván, mivel nagyobb a sebesség, ez alatt a 2 másodperc alatt mi is a nagyobb távolságot teszünk meg. Teszem hozzá azért autópályán, pont azért, mert a reakcióidő alatt megtett út az jóval nagyobb. Én itt inkább a 3 másodpercet szoktam tartani, hiszen ha egy picit félrenézek az alatt, az 1 másodperc alatt már elveszítem azt az 1 másodpercet a 2-ből, és akkor már túl közel kerülök.
1: Ez azt is jelenti, hogy ha teljes a koncentrációnk, akkor ez a 2 másodperc az elég arra, hogy a reakcióidőnk az megfelelő legyen, és mondjuk hirtelen ki tudjunk kerülni egy adott valamit előttünk az úton, mondjuk egy balesetet?
2: Így van, ha megfelelő a koncentrációnk, tehát pontosan az előttünk elterülő vidéket nézzük, az előttünk haladó forgalomra figyelünk, és jó állapotban is vagyunk. Tehát ehhez a fáradtság például, ehhez még hozzáad. Azt nem szabad elfelejteni. Ha fáradtak vagyunk, akár a legkisebb mértékben is, akkor még nagyobb távolságot érdemes tartani. Hagyjunk magunknak időt a reagálásra.
1: Én azt gondolom, hogy minden fontos információt ezzel kapcsolatban megtudtunk, úgyhogy ezek voltak az elmúlt 2 hétben a legfőbb balesetek itt Kecskeméten, Kecskemét környékén, és ezekből érdemes tanulni. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsatok velünk a folytatásban is, hogyha tehetitek, illetve jövő hétvégén is, amikor ismételten jelentkezem majd szombaton is, és vasárnap is, Mozaik című magazin műsorunkkal. Mára viszont ennyi voltam, további jó rádiózás mindenkinek, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
8: Tankolj az Ocean benzinkutakon! Az Oceannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Ocean applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek ocean.hu/tankolj nálunk.
9: Július 30, augusztus 1.
10: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
9: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest.
9: Jegyek oneticket.hu.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
11: Veszelsz ki autóbontó.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, szemléletformáló nap a kormányhivatalnál. Változik a behajtás a félegyházi temetőnél. Demeter Dia vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül, a feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a hírös.hu. Ökoszemléletformáló napot szerveztek a kormányhivatal dolgozói részére a napokban. A vízvisszatartás és az alföld kiszáradása állt a középpontban. A rendezvényen a klímaváltozás lakókörnyezetre gyakorolt hatásairól, az alföld kiszáradásának okairól és a lehetséges megoldásokról is szó volt. A résztvevők több előadást is meghallgathattak. Szó volt többek között a Vizet a tájba programról, a természet megőrzésről, valamint a városi vízmegtartás lehetőségeiről is. Emellett Kecskemét klímavédő város politikáját is bemutatták, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Kecskeméten is bemutatkozik a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiállító terében lesz látható a tárlat augusztus 5-től. A megnyitót aznap délután tartják, a megjelenteket Ágoston Béla, Tisza Alpár polgármestere és Szelecki István művészeti vezető köszönti majd. A kiállítás egész augusztus hónapban hétköznapokon munkaidőben lesz látogatható, részletek a Kamara közösségi oldalán. Változik a behajtása a felső temetőben Kiskunfélegyházán. Szeptember 1-től sorompós beléptető rendszert vezetnek be, közölte az önkormányzat. A cél az, hogy csökkentsék az indokolatlan gépjárműforgalmat, biztosítsák a sírkert nyugalmát és óvják a temető útjait és létesítményeit. A sorompós rendszer kizárólag a gépjárművel történő behajtást érinti, a gyalogos közlekedés továbbra is szabad és díjmentes. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Itt a Rádió 1 gong. Képzeld el, ahogy a strandon fekszel a törülközön, a bőrödről még párolog a víz. A kezedben ott a fokhagymás sajtos lángos, és a háttérben megszólal a kedvenc nyári dalod. Ez az az életérzés, amit semmiért nem adnánk oda. 15 óra múlt 10 perccel, a mozaik tartalmas percei után, a mikrofonnál Kormos Zsolt. Üdvözlet a strandoló pihenő és úton lévő Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és minden online hallgatónknak. A nyeremény cunami nem áll meg. Ebben az órában újabb páros belépő várja a gazdáját a Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Ha a törölközőn fekve vagy a kanapén pihenve, meghalljátok az óraslágerét, jöhet egy gyors üzenet, nyerni szeretnék a 0629-414-020-as számra. Biztos, ami biztos, jegyezzétek meg a dal címét és az előadó nevét is. Nem sokára jövök a friss hétvégi program ajánlóval, a folytatásban pedig Shouse igazi mai slágerét indítjuk. Következik a Walk with

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha a strand helyett inkább lenyűgöző képeket nézegetnétek, már csak egyetlen hétig látogatható a Kenterben az év természetfotósa 2025 kiállítás vándortárlata. A világ legszebb természetfotói láthatók ott, kár lenne lemaradni róla. Ha pedig a gyerekekkel szeretnétek bemenni a hűvösbe, a Katona József könyvtárban a Europe Direct mesekiállításához kapcsolódó nyomkereső játék vár titeket a Tini világban, ahol mesekönyves rejtvényeket kibogozva nyerhettek élményeket. Szerdán elstartol a Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A nyitó kiállítást a Hírös Agórában szerdán 17 órától nézhetitek meg a Nemzetközi Kerámia Stúdió alkotásaival. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok, a nagyszerű programok mellett pedig küldhetitek már is a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra a páros Summerfest belépőért. Következik az Óra slágere, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvételt címét.
0: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély új hétvégi játékunk nyereményére. Nyerő nyár! Nyerő nyár! A Rádió 1 Gongon! Valami

0: Itt a Rádió egy gong, 3:30 után egy perccel, még javában tart a vasárnapi kánikula. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul, ahogy haladunk előre a délutánban, úgy növekszik meg egyre jobban a felhőzet, és a késő délutáni, kora esti órákban egy-egy hűsítő zápor vagy zivatar kíséretében dörrenhet meg az ég. A déli szél továbbra is élénk, néhol erős. Hétfőre a szél északnyugatira fordul, a csúcsérték 29 fok lesz. Kedden visszaáll a nyári nyugalom. Napos komoly felhős idő vár ránk csapadék nélkül, 32 fok körüli kellemes nyári meleggel. A meleg levegőben egyébként gyorsabban terjed a hang, mint a hidegben. Kánikulában a molekulák sokkal gyorsabban rezegnek, így a hanghullámok óránként majdnem 30 kilométerrel sebesebben száguldanak a fülünk felé, mint télen. Ennyit az időjárásról, nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig itt van Lost Frequencies és az Are You With Me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swing of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: A Rádió 1 Gongút információi következnek. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében Budapest felé még érvényben van a belső sáv lezárása a 97-es és a 84-es kilométer között. A 74-es kilométernél lévő csomópontban a lehajtók nem használhatók, a 81-es és a 88-as kilométernél pedig így javítások miatti terelésekre kell készülni. Kecskemét belterületén az 5-ös főúton közművezetéket kötnek be félpályás lezárás mellett. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, az 55-ösön pedig Mélykút határában szintén félpályás korlátozások vannak. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong! Kaigóval és One Republic-kal gurulunk tovább. Ez a Chasing Paradise.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.

0: Haló!
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok. Szia Józsi!
0: Szia!
1: Az Úras Slágerét kerestük. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: A Halott Önz, és pontosan a Valami van a levegőben.
1: Pontosan
0: vagy
1: valami?
0: Van valami a levegőben.
1: Elfogadom a választ, és a levegőben pedig egy páros belépő van a második Summerfest csütörtöki napjára.
0: Köszönjük szépen!
1: Kellemes kikapcsolódást kívánok! Az ebéden gondolom köszönjük. Már réges-régen túl vagytok. Mi volt az utolsó étel egyébként, amire azt mondtad, hogy na, ez most betalált, ez nagyon jó volt.
0: Igazából a tegnapi csülökpörkölt, amit a párom csinál.
1: A játék a következő órában sem áll meg. 16 óra után jön az utolsó óránk, ahol még egy utolsó páros belépőt kisorsolunk a Summerfestre. Ráadásul hozunk egy történelmi pletykát az ókori olimpiák kánikulájáról és az ingyen borról. A reklámok és a hírek után kezdetét veszi egy izgalmas utazás. Érkezik Kashmir és a Wild Ride. It's been a wild ride ever since I met you.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óraslágerét. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A második kecskeméti Summerfest támogatásával!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
6: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kártáztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Várják a jelöléseket a Hunyadi díjra, rezidensekkel a jövő egészségügyéért. Országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Demeter Dia vagyok. Augusztus 15-ig várják a jelöléseket a Hunyadi díjra. Hunyadi város azon lakóit ismerik el, akik önzetlen munkájukkal, közösségépítő tevékenységükkel és példamutató szerepvállalásukkal sokat tesznek a város részért. Pászti András önkormányzati képviselő arra kéri a városrész lakóit, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre, akit érdemesnek tartanak a kitüntetésre. A javaslatokat személyesen vagy elektronikusan várják. Az elismerést ünnepélyes keretek között a 22. Hunyadi Városi Napok rendezvényén szeptember 18-án adják át, írja a hírös.hu. Rezidensi értekezletet tartott a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. Az intézmény közölte, az esemény középpontjában a betegközpontú kommunikáció és az idén várható egészségügyi változások álltak. Az értekezleten szó esett többek között a call center fejlesztéséről, a kórházi kisokos programról, a gazdasági helyzetről és az új rezidensek érkezéséről is. A programot Óvári Csaba főigazgató, vármegyei intézményvezető kezdeményezésére szervezték meg most első alkalommal. Az eseményen elmondta, a várható reformok új lehetőségeket teremthetnek a kórház számára. Tovább erősödhet a Kecskeméti Centrum szerepe, fejlődhet a járóbetegellátás és az előjegyzési rendszer, és gyorsulhatnak az eszközbeszerzések is mások mellett. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
9: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
8: Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, viszont átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Kisebb esők, záporok itt térségünkben is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban továbbra sem valószínű. A délies szél sokszor lesz élénk, 30-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehetnek záporok. Élénk szélben a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak majd a csúcsok itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A nap szépen lassan aranyfénybe öltözteti az utcákat, a konyhákban pedig a legtöbb helyen már a vasárnapi vacsora hozzávaló is hercegnek. Mi pedig elérkeztünk a vasárnapi közös vágtánk utolsó felvonásához. 16 óra múlt 10 perccel. Kormos Zsolt köszönti Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot és mindenkit a környékbeli településeken. Nincs körmondat, nincs teketóriázás. A feszültségmérők kiakadtak, mert maradt még egy utolsó páros belépünk a Kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Ha ebben az órában is sikerül valakinek megtalálnia az óra slágerét, utoljára még elküldheti a Nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra. A szerencsés hallgatónkat még adásunk vége előtt visszahívjuk. Mindössze az előadó nevét és a felvétel címét kérdezzük majd tőle. Közben a történelmi pletyka rovatban megnézzük az ókori olimpiák hőségriadóit. Addig viszont igazi mai slágerek következnek, megállás nélkül. Jön egy kis Hókusz Pókusz, Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió egy gong, fél öt lesz, 10 perc múlva. A vasárnapi pihenés mellé érkezik az életzamata történelmi rovata. Gondoltátok volna, hogy az ókori Görögországban az olimpiai játékok legnagyobb ellenfele nem a többi atléta, hanem a gyilkos nyári kánikula volt. 2500 évvel ezelőtt az olimpiákat szigorúan a nyár legforróbb időszakában, július végén és augusztus elején rendezték meg olimpiában, ahol a hőmérséklet rendszeresen átlépte a 40 fokot. A stadionokban nem volt árnyék, a nézők pedig napokig álltak a tűző napon. A szervezők, hogy megelőzzék a tömeges napszúrást, különleges vízhordó hálózatot építettek a hegyekből, a szünetekben pedig vízezett bort és friss fügét osztogattak a szurkolóknak hűtés gyanánt. Sőt, a futamok között óriási vízzel teli tálakban hűtötték a versenyzők lábait, hogy az izmaik ne görcsöljenek be a forró homokon. Ezután a hűsítő történelmi sztori után pedig érkezik az óraslágere, méghozzá az utolsó, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, utána pedig küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Utolsó óra nyereményünk, ismét egy páros belépő a második Kecskeméti Summer Fest csütörtöki napjára.
1: A páros belépőhöz vezető játék neve Nyerőnyár! Rádió egy gongon!

0: Itt a Rádió 1 gong. Mielőtt odaadnánk valakinek az utolsó páros belépőt a második Summerfestre, jöjjön az utolsó hétvégi időjárás jelentés. Továbbra is 33 fokot mutatnak a hőmérők, ma este megnövekszik a felhőzet, és többfelé záporok, zivatarok kísérhetik a széllökéseket. Hétfőn 27 fokos csúccsal több hullámban érkező csapadékra készülhetünk. Kedden már újra a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a szél fokozatosan mérséklődik, a hőmérők kijelzői 32 fokos értéket mutatnak majd. Az időjárás után nem sokára jönnek az utolsó útinfók, a folytatásban pedig itt van Alex Kenji és a Bambole.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu

0: Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon. Az utolsó közúti összefoglaló következik. Az M5-ösön Kecskemét közelében a főváros felé a 97-es és a 84-es kilométer között 6 óráig érvényben van a belső sáv lezárása. A 74-es csomópontban a korlátozások változatlanok. A 81-es és a 88-as kilométernél hídfelújítások nehezítik a haladást. Az 5-ös főúton Kecskeméten a 87-es és a 89-es kilométer között, az 52-esen Fülöpszállás és Solt között, valamint az M5-ös csomópontjában félpályás lezárásokra és kanyarodósáv korlátozásokra kell számítani. Jó utat kívánunk! Nem sokára az utolsó játékosunk is megérkezik. A folytatásban pedig itt van Kamrád és a Be Mine.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Ági!
1: Szia!
0: Az óra slágerét kerestük. Ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe?
1: Kozma Orsi, köszönöm, hogy jöttél.
0: Bizony, ez volt a keresett felvétel, te pedig megnyerted az utolsó két belépőt a második kecskeméti Summerfest csütörtöki napjára. Tudod-e, hogy kik lesznek a fellépők?
1: Kowalski meg a Vega.
0: Például meg Curtis.
1: A tavalyi is ott voltunk.
0: Aha, kivel fogsz menni?
1: A férjemmel.
0: Kellemes kikapcsolódást kívánok.
1: Nagyon okay. Szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
1: További szép napot kívánok neked.
0: További szép napot. Szia, szia, szia. Köszi, hogy itt voltál. Ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok Kecskeméttől Csongrádig és az online streamen. Remélem mindenkinek sikerült feltöltenie a belső elemeket, de azért pihenjetek egy nagyot a jövő hét előtt. A folytatásban érkezik Kuki, további jó rádiózást kívánok, és szép vasárnap estét mindenkinek.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óraslágerét. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
9: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
8: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
10: Mentsük meg a barátainkat!
8: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
11: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
8: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
14: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak. Reality. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Rain, ez a szám címe. Van egy aranyos videó, Fischer behozta kisgyereket, szerintem egy vagy másfél vagy két éves maximum, és bulizott vele a keverőputnál, olyan cuki volt. Hát igen. Örém és öröm, itt van elég újabb Fischer, és még egyszer mondom a szám címe, Rain, hírjetek nekem, minőségi zene, hangör maximálisan, ha bulizunk vasárnap este is, na még szép kukikám, na gyerünk!

0: Ez itt a Velő Vagy Olcsók, igaz, ima is legyen megy, iszok egy kis vizet, utána újra folytatom a munkám, azaz mixelek nektek az igaz, ima is legyereket. De az egyik üzenek, hogy szólsz, akkor ki, hova tűntek a magyar zenék? Hát játszottam a saját zenék, Kanellen, ez magyar, és volt reggelil is. Játszom magyar zene, nyugalom! Hamarosan érkezik Axel Lang Siri!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerek Dombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi termálfürdő Facebook oldalán.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Na írjatok, drága hallgatók, jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban les bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
5: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
4: Ez a csoport neve?
5: Igen. Én ezt szeretném neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba vinni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
4: Igen,
5: és annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
4: Jézus, Atya Úristen! Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép Zámbó Árpil, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalék csoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
5: Autók 150 ezerig.
4: Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
6: Ó, de jó.
5: De szeretem.
6: Eljátszod.
4: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségét neki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez itt a Radio 1, sok igazi ma is legyen, megy végé az After Party Show, személy edition, nem sokára élő kíváncsi, ami sok tudok telefonálni mostantól a 0623-111-111-re, ameddig nem érkezik az első telefonról, természetesen zenélünk-e nagyot, érkezik a Mara Chanteur Swift és Opelite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
5: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
4: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
6: Akkor wine lady vagy.
4: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Hívásány műsor, ezt kezdődött, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuri, Gizbo vagyok.
1: Hogy mint?
2: Jó, jó, máma pakondok egy kicsit butrokat a második vele, elvoltunk.
1: Elvoltatok, az a lényeg. És mit szeretnék kenni tőlem?
2: Ez zét.
1: Ráj, ugye, ráj. Ráj. Nélséges, hogy mondott Ray, az is lehet, hogy neked igazad van. Oké, azt hiszem, ez biztos tudom jól mondani. Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Bibinek, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikulának, és ki szereti?
1: Aki szereti. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét és kelemes hetet, jó, oké?
2: Okay?
1: Köszi, Kuki, szia, ciao, szia! Ciao, szia, érkezik Ray, vagy Ray, és a szám címére Where is my husband? Aléap, Kukika, mindíts be!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Miki, szervusz Miki, mi újság, hogy vagy?
2: Szia Kuki, Miki vagyok. A feleségemnek szeretnék egy számot kérni, ma van az 5. házassági évfordulónk.
1: Na, gratulálok!
2: Üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, mindennél fontosabb számomra, és valami szép, romantikus, szerelmes számot kérnék, hogyha lehet.
1: Figyelzzel, vasárnap este kicsit pörögünk egyet, de van egy jó dal, elég ugyan a Reganil, aztán címe Hilmi, ez jó lesz neked?
2: Tökéletes, Kuki, jó. Köszönöm!
1: Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, még legalább tízszer, jó?
2: 50,
1: ez már jó. Oké, okay. Rendben, Miki, okay. Köszönöm a liftád. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Köszönöm, ciao.
1: Ciao, ciao. Érkezik elég ugyanabb a reggeli nanunk, a szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Reggeli vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok!

0: Tuki Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci.
1: Marci. Kértem tőlem, kamarád.
2: Én Marci vagyok. Itt van a barátom már.
3: Én Marci vagyok. Szia, Kuki.
1: Jó, hello. Sziasztok, fiatalok. Na, kinek szeretnéd különözt a jó kis kamarád?
2: A barátomnak.
1: Oké. Okay. Hogy hívják őt?
2: Máté.
1: Máté. Jó a nyaralás. Jó bondáztok, jó?
2: Igen, egész jó.
1: Ja, egész jó. Mentek is valahol nyaralni, vagy nem? Vagy voltatok?
2: Hát voltunk, de még majd együtt megyünk nyaralni.
1: Merre ment? De merre mentek nyaralni?
2: Békés
1: Szentadásra. Ja, jó, oké. Jó nyaralás netek, jó bondazás. Köszönöm szépen, a telefonáltatok. Jó, fiatalok?
2: Köszönjük.
1: Ciao, sziasztok. Hello, hello. Érkezik kamerád, Be Mine itt a Rádió Egyen most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: legyen.
1: Először, hogy hívnak téged?
2: Engem mindig Rokkónak.
1: Roszkó?
2: Igen, Rokkó.
1: Roszkó. Na, kértel tőlem egy odalt, kinek szeretnéd küldeni Roszkó? Mondd meg!
2: Na, a barátnőmnek, a szerelmemnek, Török Zitának.
1: És mit szeretnél neki üzeni, drága Roszkó?
2: Jó, szeretem nagyon.
1: Szeretem nagyon.
2: Szeretem, életem szerelme.
1: Rendben, Roszkó, köszönöm szépen a telefonát el, és sok-sok boldogságot kívánok nektek.

0: Reggel Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, szia, Kuki. Pinter Boti vagyok.
1: Hello, na kérteltelem Fastboy. Last Summer, kinek szóljon?
2: Szeretném, hogy ez a szám szóljon Sovogy Vári Márk barátomnak.
1: Oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy várjuk nagyon sok szeretettel haza, és nagyon nagy ünneplés lesz.
1: Oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltal, és kelemes estét kívánok neked, jó?
2: Viszont kívánom, Kuki, szia!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Én búcsúzom tőletek, annak fiúk, erre közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, most érkezik a diszkusi csapat, és búcsúzom, Fastboy, a szem címe Last Summer, Kuki,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Ugye ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
4: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
3: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
5: Akkor wine lady vagy.
3: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja vasárnap este is. Egy órában diszkosi DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és Rádió 1 Stage Campus Fesztivál Debrecen. Köszi szépen a két napot, fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam. Most értem vissza, úgyhogy próbálok felzárkozni.
7: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is, itt leszek egészen este 9-ig. Én is köszönöm, Debrecen Campus Fesztivál, jók voltatok, és utána Perbál is kitett magáért. Ma este pedig Zalakaroson én még szórakoztatok, szóval majd ott tessék ugyanígy korán megérkezni.
5: Most pedig kezdünk még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobb bajnokával, Switch Disco, Rehab és Sam Feld, ez a Sleep Tonight. Ezzel köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű diszkosít a rádió egy ilyen, Bárány Attila mixa, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, és jövő héten, pénteken, most már mondhatjuk Kecskeméten, ott lesz a diszkosi csapata, ráadásul back-to-back fogunk játszani két órán keresztül egy nagy koncert után a helyi nagy nyári fesztiválon, úgyhogy Rádió 1 is támogatja az eseményt, diszkosít lesz.
1: Jut eszembe, ugyebár körülbelül két héttel ezelőtt felállítottunk egy 50 órás rekordot Balázs Attilával, ugye Pizzen Melodic néven, és hát nagyon sokan kérdeztétek, miután végig live-ba voltunk, hogy a zenei anyag elérhető-e. Az elmúlt két hétben volt valami a TikTokkal, és nem tudtam leszedni a videót, de ma sikerült, szóval egy kicsit csekkolom, levágom az elejét meg a végét, és ki fog kerülni mind az 50 óra a YouTube csatornámra, szóval majd tessék utána járni.
2: Ezt majd úgy hívják később, hogy a halál 50 órája. És akkor most jön ugye David Guetta, French Montana, meg még valaki, mindegy, ez a Shine, de biztonságban a diszkosítben.

0: Vasárnap is diszkósit rádió show, nincs megállás, DJ Junior, Bár Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Annák, Anikók, Áhimok, Anettek, Kidók és Ninák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Mercedes Miklós és Berta Sanyi, mindketten Vecsésről, Isten éltesse az ünnepelteket.
2: Sanyit én is üdvözlöm, ugye nagyon jó fotós, sőt az egyik legjobb az országban. Viszont most annyit akartam még mondani, hogy azon kívül egy jövő pénteken a srácokkal együtt játszok Kecskeméten, nagyon fogok rólni, hogy odaérek a kezdésre, mert előtte balatoni bobozok, Balaton Hűszön, szombaton meg a Bárányjal együtt Budapesten játszunk, majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél Made in Ibiza lesz.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken egy nagy koncert után Kecskeméten fogunk játszani, és mind a hárman ott leszünk egyszerre, és ez nagyon-nagyon ritka. Szombaton egyébként a Kopaszigáton fogunk szórakoztatni Bárány Attilával egyetemben, Rio Classic lesz, szóval tessék oda is majd megérkezni.
1: Na és akkor most jöjjön egy olyan dal, amit egyébként azon a helyen játszottunk annak idején, legalábbis ugye a 2000-es évek elején, mert hogy eredetileg azt hiszem pont 26 évvel ezelőtt 2000-ben látott napvilágot egy Barry White nóta feldolgozása, Black Legend féle You See the Trouble With Me. Na ebből készítettem egy 2026-os biztonsúlyi értelmezést, ezt most itt a rádió egyen az igazán.

0: információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: A Made in East Bizánó Tatival együtt játszunk pénteken Kecskeméten, és együtt játszunk is én előtte még balatonig bobozok majd, úgyhogy nagyon fogok sietni, hogy megérkezzek a közös diszkosi fellépésre Kecskemétre. Egyébként ez nem gasztrofesztivál lesz, hanem summer fesztivál, csak mondom neked.
2: Hát akkor jó, hogy mondtad, mert egyébként majdnem egész héten így mondtam volna.
1: Jó, mindegy, mindegy. Viszont ezzel kapcsolatban jövő hétfőtől minden este 8-kor a diszkosít Facebookján online játék lesz.
3: Jut eszembe ma este, hogy vég az adásnak, én megyek Zalakarosra, és most is fogok még egy kicsit szórakoztatni, mert vasárnap sincsen megállás.
2: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. I'm All Angel dala, az I'm Alive, méghozzá a szokásos Biztonsági Mixben itt a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Diszkosit Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és idén egyébként megünnepeljük a 21. születésnapot is, majd valamikor szokásos módon december elején, de addig még jó néhány fellépés lesz, többek között ugye itt leszünk Kecskeméten, erről már beszéltünk jövő héten pénteken, ezen kívül augusztus 8-án viszont egy nagyszabású DJ Otti bulin is fogunk játszani, hogy milyen felosztásban ezzel kapcsolatban minden információ majd kín lesz a rajongói oldalainkban.
1: Végre lehet nyíltan beszélni arról, hogy lesz az after party, ahol egyébként ott leszünk, és meglehetősen sokat fogunk pörgetni, hogyha jól emlékszem, akkor egy óra 20 percet, vagy talán
2: fejenként,
1: meg annál sebet.
2: Fejenként így van, ahogy vége van a nagy színpadon a show-nak után, ami indulunk. Azt hiszem, te fogsz kezdeni, vagy azt mondom, eldöntitek, azt tudom, hogy a középső kivételesen én leszek, mert én a másik helyszínen, a klasszik sátorban is, vagy arénában is fogok zenélni. Úgyhogy mindez augusztus 8-án a DJ Otti Abszerem, most pedig jön Paulo Kenford és Markus Schulz, valamint a Not Over Yet 2026-os Biztonsemix a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy, diszkosít, rádiósó, búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PJ-n, gyorsan, rövidre zárom, azzal búcsúzom, hogy ma este még találkozhatunk, Zalakkaroson ott fog szórakoztatni, szevasztok!
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, már is mondom a tuti gyerekek, pénteken Kecskemét a diszkosíttel, aztán utána szombaton lesz egy Rio Klasszikum a Kopaszigáton Budapesten, utána Győrben a kedvenc klubomban zenélek, majd a nyári rezidenciámon Made in Ibiza DJ Juniorral, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: DJ Junior voltam, a Day by Day a vadonatúj dalom megjelent szert a világon, és ezen kívül a YouTube csatornámra kikerült az új klip is. Jövő hét pénteken balatoni bobozok, tehát Balatonfűzőn kezdek, onnan rohanok a srácokhoz a Summer Fesztiválra, Kecskemétre, amelyet a rádió is támogat, és diszkosít lesz a nagy színpadon Majka koncert után, és augusztus 1-én Attilával, ahogy mondta előbb, közösen Made in Ibiza lesz itt Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfénél lévő nyári nyitott szórakozóhelyen. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, szevasztok!
1: Az előbb rosszul mondtam, hiszen a Black Legendet már hétfőn is játszottam, már hogy a Used to Trouble With Me-t egy dalpremierrel köszönünk el tőletek, jön az új Calvin Harris dal a Not Alone, de nem Jill Glaze remixében, hanem Peace and Shelbank.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat!
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jussi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió Egyen

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este, Wilcox a lemezjátszói mögött, és a jövő héten lesz egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, tanulmányi kirándulásod külföldre.
1: Kimegyünk Horvátországba, kilátogatok egy nagyon nagy elektronikus zenei eseményre, megfigyelőként a Defected-nek a fesztiváljára, ahol igazán magamba szívhatom azokat a house gyökereket, illetve feleveníthetem magamban azt az érzést és azt a hangzást, ami igazán inspirál engem, ez pedig a house zene.
0: Ú, de jó, na erről sztorizunk majd még a következő órában, mindenféleképpen maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: A Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Mindenkinek isteni dance zenék jönnek a következő 60 percben is, teleszorva sok-sok újdonsággal. Hello Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán. Ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Zilkox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós, tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: is kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Hétvégén találkozhatok velem szombat este Zircen, és vasárnap természetesen itt a World is Mine Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Bricklink.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

0: Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzása jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: ikonikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nabriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a Holland Prutter GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a Bird is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a radio1.hu-n, de nem engedném én még el olyan gyorsan a Bird is Mine DJ-ket, sőt, DJ Metzger Viki, akivel én is folytatom, Nagy Bogival, Dessel, ez az igazi mai slágere, jó leszek újra, kellemes éjszakát!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát mindenkinek. Ne felejtsük el, ma újra játék, méghozzá Strandfesztivál páros belépőkért. Ehhez pedig kell majd a telefonszám 0620-311-111. Ők pedig már is Sam Feld, aki a Swiss Disco-val és Rehab-bel egy elképesztően nagy kedvencet hoz. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Te jó ezt a dal. Itt csak igazi mai sláger. Megy picivel fél egy után járunk, és az újabb nagy kedvenc már el is indult. Bibi Rexát hozom most a Faithless-szel. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az igazat megvonva, pedig nem tudom, hogy David Guetta hogyan bírja ezt a tempót és ezt a mennyiségi utazást, amit csinál, főleg az Egyesült Államok, Las Vegas és Ibiza között, de hát még egy csomó pontján feltűnik a világnak. Na most viszont az igazi mai slágerrel jön, Jennifer Lopezzel a legújabb David Guettától, a Save Me Tonight, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, micsoda hang! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Teddy Swims után Király Tamás, igen, hát picit mindig fura utána megszólalni ilyen jó hang után, de ami nagyon fontos, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, most például Loit választottam, akitől a Get Lucky óriásit ment, ez viszont most a legújabb tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

járt a szél. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a VB egyik legnagyobb DJ szurkolója Kygo, hát aki óriásit ment a norvég csapattal, most az igazi mai slágert hozza, ez a One Republic-kal közös Chasing Paradise, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, ma újra játék a Rádió egyen. Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A legnagyobb bulikra naná, hogy ezen a nyáron is mi visszük a hallgatóinkat. Ő pedig Minelli, a nagy kedvenc Rampampam tőle a Rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az Angry Birds-öket pedig úgy tűnik nehezebb volt megszólaltatni, mint gondolták a színészek. A harmadik rész ugyanis elkészült, és kifejezetten nagy kihívást adott a színészeknek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig hát Magyarországon, mert ahogy ezt sejthetjük, nagyon jó magyar szinkronnal érkezik majd a hazai mozikba egyébként december 23-án. Az igazi mai slágerek között pedig szem felt a fogyarásban Rosalinnel ez a Hot Like Mine itt a rádió